Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Bibi Rexha és a bomba újdonság, a New Religion, az új album egyik hírvívője. De egyébként nagyon menő, hogy ezen az albumon van egy olyan dal, amiben részben albánul is énekel, így... Csike csike, ez a címe, mozgasd a tested, baby, olyan vagy, mint egy atombomba, hát ilyenekről énekel benne. A Faithless klasszikust teljesen újra gondolták, egyébként Faithless közreműködésével, és nagyon bejött ez a dal. Letaroltam az EDM tematikájú slágerlistákat az egész világon. Bibi Rexha, New Religion, a Faithless klasszikus újra gondolva, így lett belőle igazi mai sláger.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy Ray a folytatásban, aki elképesztően erős hetet zárt New Yorkban. Két rangos elismerést is átvehetett a dalszerzői és független művészi munkásságáért. Az egyik a Hall David Starlight Award, bevallom, nem sokat hallottam eddig erről a díjról, a dalszerző hírességek csarnokáról már igen, az ő gálájukon kapta meg ezt az elismerést. Olyan kivételes fiatal dalszerzőknek ítélik oda, akik eredeti dalaikkal hatalmas hatást gyakorolnak a zeneiparra. A másik pedig az Indie Spirit Award, ezt a Billboard eseményén vehette át, kiadó nélküli előadókat díjaznak ezzel a díjjal, hát olyan előadókat, akik elképesztő globális sikereket érnek el, márpedig Ray E.M., ez pedig a Where is My Husband?

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy a hajnali műszak mellé is, és hogyha valaki küzd az álomkorral, de mondjuk még dolgoznia kellene, hát kávé helyett egy egészen másfajta lendületet hozok. Accent és a Don't Leave jön az egészségpercek után mindjárt.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek. Ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet valaki az adott gyógyszerből, és minél több nap fény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózisfüggő. A bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mesteroktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelőorvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival! Csak

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a hétvége fontos popkulturális történése, hogy férjhez ment Taylor Swift, Travis Kelce a férje, ugye ő egy NFL játékos, tehát nem tudom, hogy felvette a férje nevét Travis Kelce-né. Travis Kelce-né Taylor Swift, valószínűleg nem fogja megváltoztatni. A New York Madison Square Gardenben volt az esküvő június 3-án, ahol Adam Sandler vezette a szertartást, ami azért vicces, mert ugye Adam Sandler főszereplésével volt egy esküvős film, a Nászok Ásza, amiben egy ilyen esküvői énekest alakított a színész. Természetesen tele volt sztárokkal a buli, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Hugh Grant, Ethan Hawke, a magyar származású színésznő Mariska Hargitay, Ed Sheeran is beállt vonatozni, meg töltött káposztát tenni, Camila Cabello, kik voltak még ott? Benson Boone, Zoe Kravitz. Hát van olyan Rádió 1-es, aki ott volt, és elmesélni, hogy milyen volt a lagzi, 0620 3111 111 a számunk, hozom Taylor Swiftet.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert hamarosan például a Hurt klasszikus, bár mondhatjuk, hogy az, Purple Disco Machine remixében a jó kis Wonderful Life, és hát Purple Disco Machine-nek, Tino Pionteknek innen is gyógyulást kívánunk, fülzugás és hirtelen hallásvesztés miatt sajnos törölte a fellépéseit, előreláthatólag július közepéig. Reméljük, hogy gyorsan meggyógyul. Ezt az igazi mai slágert már bekészítettem.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája, a telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajt, több száz hagymásvirágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történet kerté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: well, who's next?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Fél öt előtt járunk egy kicsivel, hogy tulajdonképpen ez most a Dunapart Fest After Party-ja. Rádió 1-es DJ-k voltak már ebben az órában, például Regál Lili, és azok még olyan sztár DJ-ket, nemzetközi sztár DJ-ket, akikkel együtt bulisztunk Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Itt lesz például nem sokára Sam Felt, most pedig Joel Corey, aki a tavalyi fellépőink egyike volt, a Galantis-szel közös dalát hozom. Ezt nagyon szeretjük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, például a holland star DJ Sam Fett és a Heart Like Mine. Ezt a Heart szót nagyon szereti, mert hogy a saját lemez kiadójának az a neve, hogy Heart Felt Records. Feltörekvő tehetsége gondozásával, kiadással és rádióműsorokkal foglalkozik. Aztán ott van ugye a Heart Felt Foundation, ez pedig egy fenntarthatósági alapítvány, amely a zeneipar ökológiai lábnyomának csökkentéséért küzd. Tiszta bolygó kapitány ez a Sam Fett, őt hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A DJ legenda Avicii, aki az EDM-et összehozta a countryval, és picit maradunk még a country-s hangzásnál, de ezúttal popposabb irányba megyünk el. Miles Smith jön a Stargazing-gel, aztán itt lesz a Clean Bandit, Sean Paul Emery és a Rockabye. Az igazán koránkelőknek is jönnek az igazi mai slágerek. Itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Megkezdődött a Láncér utcai iskola felújítása, elindult az aktív nyár program, fokozott óvatosságot kérnek a gazdálkodóktól. Demeter Dia vagyok. Megkezdődtek a munkák a Láncér utcai sport általános iskolánál. Az intézmény csak nem 1,1 milliárd forintból újul meg, írja a hírös.hu. A kivitelezést 4 ütemben végzik, a munkálatok várhatóan a következő tanítási évre is áthúzódnak. A beruházás nagyobb részt állami, kisebb részt uniós forrásból valósul meg. A fejlesztés keretében a hőszigetelés mellett megvalósul a homlokzati nyílászárók komplex cseréje, az iskola főépülete lapos tetejének felújítása, szigetelése, a homlokzat új színezést is kap. A sportpályák is érintettek, a sportudvaron rekordtámpája is létesült, amit ősszel már birtokba vehetnek az iskolások. A Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködésben TAO forrásból pedig a sportcsarnok tető felújítása is zajlik. Jó hír a mozgás szerelmeseinek, az egészségfejlesztési iroda júliusban elindította az aktív nyár programját Kecskeméten. Az ingyenes mozgásprogramokat szombatonként tartják, regisztráció sem szükséges. Az első foglalkozást már meg is rendezték tegnap a Kenterben, közös jóga gyakorlásra invitálták a lakosságot. Jövő héten alakformáló tornát szerveznek. További részletek elérhetők az aktivkecskemét.hu oldalon. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiunkban.
3: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
2: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet is. Kezdetben csak a nyugati ország részben, majd estére az ország más tájain is előfordulhat egy-egy futózápor. A nyugati, észak-nyugati szelet térségünkben is kísérhetik élénk, erős széllökések. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórtan futózáporok is lehetnek. 30-31 fok várható.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Több száz készítmény okozhat fényérzékenységet és válthat ki akár komoly bőrtüneteket is. Más orvosságok a szervezet hőháztartására hathatnak kedvezőtlenül. Nyári gyógyszerszedési tanácsokat adott a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze, dr. Sebők Szilvia mester oktató. Antibiotikumok, gombaellenes szerek, szívgyógyszerek, vízhajtók, cukorbetegség elleni készítmények, fájdalomcsillapítók és pszichiátriai szerek, ezek mind olyan gyógyszercsoportok, amelyek használata nyáron fokozott figyelmet igényel, mert fényérzékenységi reakciót válthatnak ki. A fényérzékenységen belül az úgynevezett fototoxicitás felelős az esetek nagyobb részéért, mondta a szakember. Ez akkor alakul ki, amikor a gyógyszer vagy annak bomlás terméke megjelenik a bőr sejtjeiben, és UV-fény hatására a bőr olyan lesz, mintha leégett volna, ég, szúr, fáj, akár fel is hólyagosodhat. Ezek a reakciók nem egyén, sokkal inkább dózis függők, vagyis minél többet valaki az adott gyógyszerből, és minél több napfény éri a bőrét, annál nagyobb az esélye a fototoxicitásra. A tünetek percekkel, de akár órákkal a napozás után is jelentkezhetnek a napnak kitett bőrfelületeken. Az úgynevezett fotoallergia esetében nem kémiai, hanem immunreakcióról van szó, ami nem dózisfüggő, a bőrben a napfény hatására átalakuló gyógyszer idegen anyagként beindítja a szervezet védekező rendszerét, ekcémaszerű viszkető bőrtüneteket okozva. Az ilyen tünet napokkal a napozás után a ruhával fedett területeken is megjelenhet. A főgyógyszerész hozzátette, hogy mindkét esetre igaz, hogy a panaszok a szemet sem kímélik, égő, irritált, gyulladt szem is lehet a következmény. A visszatérő fényérzékenységi reakció injekciók hosszú távon növelhetik a bőrrák kockázatát, ezért a megelőzés kulcsfontosságú, mondta a mesteroktató. Aki fényérzékenyítő készítményt szed, viseljen minél nagyobb bőrfelületet elfedő könnyű ruhát, használjon rendszeresen fényvédőt. A kezelőorvossal egyeztetve válaszol alternatív gyógyszert, vagy csökkentse a dózist, illetve inkább este vegye be a gyógyszert, mindez segíthet elkerülni a kellemetlen tüneteket.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

ez úgynevezett interpoláció, vagyis újra felénekelték a vokált. Vula Malinga és Kai Johnson. Én ezen meglepődtem, mert azt hittem, hogy tényleg az eredeti dalból vették ki akkor a refrént. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, amit nagyon-nagyon szeretünk, Sigala és a Riptide.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Védett történeti kert lett a budai arborétum. Jogszabály garantálja a jövőben a terület különleges növényállományának és kert történeti értékeinek megőrzését. Ezzel pedig újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a főváros egyik ikonikus zöld területe. A budai arborétum védettségi besorolását a Magyar Kert Örökség Alapítvány kezdeményezésére módosították. Az Építési és Közlekedési Minisztérium 21/2025-ös rendelete hivatalosan is történeti kertté nyilvánította az egykori kertészeti tanintézet területét. Ez hosszú távon biztosítja az arborétum megőrzését az utókor számára. A döntés szakmai alapját az a kert történeti tudományos dokumentáció adta, amelyet a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tájépítészeti településtervezési és díszkertészeti intézetének kutatói és oktatói készítettek. Az arborétum ezzel nem csak természetvédelmi, hanem kiemelt kert örökségi rangot is kapott. A Gellért-hegy déli lábánál fekvő mintegy 7,5 hektáros terület az ország egyik leggazdagabb gyűjteményes kertje. Több mint másfél évszázada itt működött Magyarország első kertészeti iskolája, a telepítések az 1800-as évek végén kezdődtek, a kert pedig 1975 óta természetvédelmi terület. Ma csaknem 2000 fásszárú dísznövényfajt, több száz hagymásvirágot és mintegy 250 évelő dísznövényt mutat be, hosszú évtizedek óta élő tanteremként és kutatási helyszínként szolgálva kertészek és tájépítészek generációinak. Az arborétum része egy dísztér, valamint az Ormos Imre elképzelései alapján kialakított ormoskert is, amelyek a 20. század elejé geometrikus és a modern kertépítészet kompozíciós elveit szemléltetik. A védett történeti kertté nyilvánítással a budai arborétum nem csak Budapest zöld örökségének, hanem a magyar kertkultúra egyik legfontosabb emlékhelyének státuszát is megerősítette.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Martin Garrix, a nagy Forma 1 rajongó DJ producer Hollandiából. Mindig is szoros kapcsolatot ápolt a Forma 1-el, de még szorosabbra fűzi idén a szálakat, ugyanis az idei holland nagy díj Zandvoort hivatalos záróakkordja lesz Martin Garrix, és ez egy érzelmes eseménynek ígérkezik, mert 2026-ban utoljára rendeznek itt futamot, még mielőtt lekerül a pálya a naptáról. Martin Garrix, Matisse & Setko és a Butterflies, ezt azon most a Rádió 1-en.

0: and get the party lit.
1: Csak igazi mai sláger megy, Megan Thee Stallion és Dua Lipa után maradunk a vagáncsajoknál, Bebe Rexha, Faithless és a New Religion, az aktuális kedvenc szól most, az igazán koránkelőknek.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Készülnek a nemzetközi zsűri fogadására Kecskeméten, új tárlat a Lift galériában. Segítsünk a madaraknak a hőségben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül a nemzetközi megméretetésre Kecskemét. Hétfőn érkezik a városba az Európai Virágos Városok és Falvak nemzetközi zsűrije. Szemerei Népataki Klaudia polgármester közösségi oldalán azt írja, a program a virágosítás és a zöld felületek mellett szól arról a szemléletről is, amely a természet adta lehetőségek, az épített környezet és a helyi közösségek harmonikus együttélésére épül. A bejegyzés szerint július 6-án bemutatják a Kecskeméten létező számos városi fejlesztés, közösségi kezdeményezés, környezeti nevelési programot és önkéntes akciókat. Kiemelte, a zsűri érkezésére való felkészülésben önkormányzati intézmények, civil szervezetek, oktatási intézmények, gazdasági szereplők és helyi közösségek egyaránt részt vesznek. Kínával ismerkedhetnek a látogatók, ünnepélyes keretek között nyílt meg Szabó Attila Tamás Pillanatok Kínából című fotókiállítása a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház Lift galériájában, közölte az intézmény. A tárlat Kína természeti szépségei mellett különleges fényeket, hangulatokat és emberi történeteket is bemutat. Az alkotó munkáiban, aki egyébként a kórház központi klinikai laboratóriumának biológus munkatársaként dolgozik, a természet és a tájképek mellett egyre nagyobb szerepet kap az emberábrázolás is. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője rádiunknak azt mondta, egy egyszerű madáritató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alátét. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhető.
1: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet is. Kezdetben csak a nyugati ország részben, majd estére az ország más tájain is előfordulhat egy-egy futózápor. A nyugati, észak-nyugati szelet térségünkben is kísérhetik élénk, erős széllökések. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórtan futózáporok is lehetnek. 30-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap reggeli ébredezés mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és ebben az órában hozok egy olyan szupersztárt, akinek most hétvégén volt az esküvője. Ő Taylor Swift, aki pedig érkezik, Lady Gaga, hát neki bármikor lehet. Kereken 2 évvel ezelőtt tudtuk meg, hogy jegyben jár párjával, Michael Polanskival, pont akkor volt a Párizsi Olimpia. 2 évvel telt már azóta. Lady Gaga, abrakadabra, így folytatódik most az óra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

uraim! A Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partia a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Sebestyén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Két új csoportszobával bővül Kadafalva óvodája, hallgatói mentor konferencia az egyetemen, zajlik a védekezés a szőlőkabóca ellen. Demeter Dia vagyok. Két új csoportszobával bővítik a Kecskeméti Kálmán Lajos óvoda Kadafalvi tagóvodáját. A beruházásra több mint 400 millió forintos támogatást nyert a város a TOP Plusz keretében, közölte a polgármester. Temerei Népataki Klaudia tájékoztatása szerint a jelenleg kétszintes intézmény emellett ráépítéssel bővül. Az óvoda így 4 csoportszobássá válik, és a jövőben az eddigi 83 helyett 115 kisgyermek számára tudnak helyet biztosítani. A fejlesztés része eszköz és új bútorok beszerzése, de megújul és bővül a játszóudvar, és akadálymentesítik is az épületet, amely energiahatékonyabbá is válik. A kivitelezés az év második felében kezdődik, és a tervek szerint 15 hónapot vesz igénybe. A munkálatok az óvodában zajló mindennapi nevelőmunkát nem akadályozzák. Hallgatói mentor konferenciát tartotta a GAMF műszaki és informatikai kar, számol be a Neumann János Egyetem. Az eseményt idén 4. alkalommal rendezték meg, az első éves hallgatók támogatására szervezett program zárásaként. A konferencia idei témája az akadálymentesítés volt. A résztvevők két szekcióban 23 előadást hallhattak, több mint 80, többnyire első év folyamos hallgató előadásában. A fiatalok fél éves felkészítését a mentoroktatók és a mentorhallgatók segítették. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkabóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta el a rádiunknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
2: A NEVIC aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak. Tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet is. Kezdetben csak a nyugati ország részben, majd estére az ország más tájain is előfordulhat egy-egy futózápor. A nyugati, észak-nyugati szelet térségünkben is kísérhetik élénk, erős széllökések. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórtan futózáporok is lehetnek. 30-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Ed Sheeran után pedig az a Star DJ érkezik, akivel közös dalt dobtak össze, Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It. Valójában 12 évvel ezelőtt már játszották az Ultra Music Fesztiválon, és idén májusban hivatalosan is megjelent. Most Martin Garrix nagy klasszikusát hozom.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap reggeli ébredezés mindenkinek. Nem olyan rég, ugye itt volt Ed Sheeran, és most Taylor Swiftet hozom. Kettejük kapcsolata több mint egy évtizedre visszanyúló mély barátság és sikeres zenei együttműködés, úgyhogy nem meglepő, hogy Ed Sheeran is ott volt Taylor Swift pénteki esküvőjén. 2012-ben indult az ő kapcsolatuk, egy csomó duettet készítettek, és Ed Sheeran többször hangoztatta, hogy Swift az egyik legkedvesebb ember, akit valaha megismert.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. 8 órától Balázsék Weekend, aztán hát na is lesz top 50-es lista, természetesen a tegnapi ismétlése, ha valaki lecsúszott volna róla, 3 és 5 óra között. Kiderül például, hogy hanyadik Accent és Misha Miller közöse a Don't Leave. Ezt adatnál bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kövess a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong.
2: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
3: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
4: V6-os motor, 639 lóerő.
5: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
4: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
5: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
4: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
6: Július 30, augusztus 1.
7: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega és még sokan mások.
6: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
7: Második kecskeméti Summerfest.
6: Jegyek oneticket.hu.
0: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.
1: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon.
8: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
1: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai sláger.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Megkezdődött a Láncér utcai iskola felújítása, elindult az aktív nyár program, fokozott óvatosságot kérnek a gazdálkodóktól. Demeter Dia vagyok. Megkezdődtek a munkák a Láncér utcai sport általános iskolánál. Az intézmény csak nem 1,1 milliárd forintból újul meg, írja a hírös.hu. A kivitelezést 4 ütemben végzik, a munkálatok várhatóan a következő tanítási évre is áthúzódnak. A beruházás nagyobb részt állami, kisebb részt uniós forrásból valósul meg. A fejlesztés keretében a hőszigetelés mellett megvalósul a homlokzati nyílászárók komplex cseréje, az iskola főépülete lapos tetejének felújítása, szigetelése, a homlokzat új színezést is kap. A sportpályák is érintettek, a sportudvaron rekordtempája is létesült, amit ősszel már birtokba vehetnek az iskolások. A Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködésben TAO forrásból pedig a sportcsarnok tető felújítása is zajlik. Jó hír a mozgás szerelmeseinek, az egészségfejlesztési iroda júliusban elindította az aktív nyár programját Kecskeméten. Az ingyenes mozgásprogramokat szombatonként tartják, regisztráció sem szükséges. Az első foglalkozást már meg is rendezték tegnap a Kenterben, közös jóga gyakorlásra invitálták a lakosságot, jövő héten alakformáló tornát szerveznek. További részletek elérhetők az aktívkecskemét.hu oldalon. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiunkban.
3: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
2: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet is. Kezdetben csak a nyugati ország részben, majd estére az ország más tájain is előfordulhat egy-egy futózápor. A nyugati, észak-nyugati szelet térségünkben is kísérhetik élénk, erős széllökések. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórtan futózáporok is lehetnek. 30-31 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. 8 órától érkeznek Balázsék, Balázsék Weekend, most pedig David Guetta-ék a One Republic-kal közösen, és hát ugye ennek a dalnak az eredetije az Ozone nevű csapat 2003-as világslágere, a Dragostadinté dallama. Nem egy az egyben emelték át a One Republic-kal közösen, hanem a zenéileg teljesen újra értelmezték és feljátszották az egészet. Új vokát is kapott, és igazi mai sláger lett belőle, az I Don't Wanna Wait.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy 7:30 előtt járunk egy kicsivel, ez azt jelenti, hogy jönnek nem sokára a legfrissebb hírek, aztán a Rádió 1-es zenéké lesz a főszerep, egészen reggel 8-ig, mert akkor meg Balázsék legjobb pillanatai érkeznek majd, Balázsék Weekend. Most pedig egy kicsikét felidézzük a születésnapi fesztiválunk legjobb pillanatait, amikor Cyril zenélt, az Ed Sheeran féle Camera az ő remixében szól mindjárt. I don't need a camera to capture this moment.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Készülnek a nemzetközi zsűri fogadására Kecskeméten, új tárlat a Lift galériában. Segítsünk a madaraknak a hőségben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül a nemzetközi megmérettetésre Kecskemét. Hétfőn érkezik a városba az Európai Virágos Városok és Falvak nemzetközi zsűrije. Szemerei Népataki Klaudia polgármester közösségi oldalán azt írja, a program a virágosítás és a zöld felületek mellett szól arról a szemléletről is, amely a természet adta lehetőségek, az épített környezet és a helyi közösségek harmonikus együttélésére épül. A bejegyzés szerint július 6-án bemutatják a Kecskeméten létező számos városi fejlesztés, közösségi kezdeményezés, környezeti nevelési programot és önkéntes akciókat. Kiemelte, a zsűri érkezésére való felkészülésben önkormányzati intézmények, civil szervezetek, oktatási intézmények, gazdasági szereplők és helyi közösségek egyaránt részt vesznek. Kínával ismerkedhetnek a látogatók, ünnepélyes keretek között nyílt meg Szabó Attila Tamás Pillanatok Kínából című fotókiállítása a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház Lift galériájában, közölte az intézmény. A tárlat Kína természeti szépségei mellett különleges fényeket, hangulatokat és emberi történeteket is bemutat. Az alkotó munkáiban, aki egyébként a kórház központi klinikai laboratóriumának biológus munkatársaként dolgozik, a természet és a tájképek mellett egyre nagyobb szerepet kap az emberábrázolás is. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője rádiunknak azt mondta, egy egyszerű madáritató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
2: Erre a célra a legjobb a kövő két férfi arasznyi 45-50 centi átmérő műanyag virág alá tét. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
1: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet is. Kezdetben csak a nyugati ország részben, majd estére az ország más tájain is előfordulhat egy-egy futózápor. A nyugati, észak-nyugati szelet térségünkben is kísérhetik élénk, erős széllökések. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórtan futózáporok is lehetnek. 30-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, holland sztár DJ a folytatásban, Sam Felt és a Heart Like Mine, aztán pedig Balázsék rajongók, jön a napi betevő, a hétvégi legjobb pillanatok, Balázsék Weekend, én Kismerti legközelebb 10 után jövök.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Rádió 1 bemutatja augusztus 8-án az Óbudai Sziget nagy réten a lemezjátszóknál DJ Oti alias Sebestyén Balázs. Budapest legőrültebb partija a Rádió 1-jel, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj

0: eddigi legnagyobb partiát. Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
1: Reklámot hallottak!
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám!
7: Unod a megszokott programokat? Van valami új Kecskeméten. Próbáld ki a sport és vadászati szimulátorunkat, ahol biztonságos környezetben élheted át az igazi adrenalin élményt. Tökéletes program barátoknak, családoknak, csapatoknak. Versenyezzetek egymással és élvezzétek a garantált jó hangulatot. Keresd minket a Facebookon és foglalj időpontot még ma. Shooting Point. Virtuális koronglövészet és vadászati szimulátor.
8: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
9: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu/kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
10: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
11: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
12: V6-os motor, 639 lóerő.
13: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
12: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
13: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
12: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
14: Mert

0: csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
1: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Két új csoportszobával bővül Kadafalva óvodája, a hallgatói mentor konferencia az egyetemen, zajlik a védekezés a szőlőkapóca ellen. Demeter Dia vagyok. Két új csoportszobával bővítik a Kecskeméti Kálmán Lajos óvoda Kadafalvi tagóvodáját. A beruházásra több mint 400 millió forintos támogatást nyert a város a TOP Plusz keretében, közölte a polgármester. Szemerei Népataki Klaudia tájékoztatása szerint a jelenleg kétszintes intézmény emellett ráépítéssel bővül. Az óvoda így 4 csoportszobássá válik, és a jövőben az eddigi 83 helyett 115 kisgyermek számára tudnak helyet biztosítani. A fejlesztés része eszköz és új bútorok beszerzése, de megújul és bővül a játszóudvar, és akadálymentesítik is az épületet, amely energiahatékonyabbá is válik. A kivitelezés az év második felében kezdődik, és a tervek szerint 15 hónapot vesz igénybe. A munkálatok az óvodában zajló mindennapi nevelőmunkát nem akadályozzák. Hallgatói mentor konferenciát tartott a GAMF műszaki és informatikai kar, számol be a Neumann János Egyetem. Az eseményt idén 4. alkalommal rendezték meg, az első éves hallgatók támogatására szervezett program zárásaként. A konferencia idei témája az akadálymentesítés volt. A résztvevők két szekcióban 23 előadást hallhattak, több mint 80, többnyire első év folyamos hallgató előadásában. A fiatalok fél éves felkészítését a mentoroktatók és a mentorhallgatók segítették. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta el a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
4: A NÉVIK aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő-aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
3: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet is. Kezdetben csak a nyugati ország részben, majd estére az ország más tájain is előfordulhat egy-egy futózápor. A nyugati, észak-nyugati szelet térségünkben is kísérhetik élénk, erős széllökések. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórtan futózáporok is lehetnek. 30-31 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna, Júli, Zsülike, a stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
6: Van forró vized, Zsűr? Tudsz forralni?
7: De nagyon forrót?
6: Ki akarok próbálni valamit?
7: A
6: kísérletet, tessék?
7: Hangyákra?
6: Nem, egy kísérletet akarok kipróbálni. Benne vagy?
7: Mehetünk,
6: csináljuk?
7: Ha forró víz van benne, az engem mindig érdekelt.
6: Eszter, benne vagy, úgyhogy Feri, kipróbáljuk?
8: Szerintem az van, hogy szerintem ezt ki kell próbáljuk.
6: Egy bögrényi forró vizet hozzá, léci.
8: Zsolt, ugye, hogy miért hozza?
6: Ne, fogalma nincsen
7: nem, egyébként. De az a baj, hogy nekem hozza, tudod? Tehát, hogy innentől kezdve
8: én örülök, hogy részt vettek ebben, más nem csak azért nézem. Ezt tetszik, ez így jó lesz.
6: Na, olvastam egy cikket, kíváncsi vagyok, hogy ez valódi-e, vagy csak itt megint egy ilyen pereskedés van légitársaságokkal szemben. Ül a pasi az ülésem. Ugye? És azt mondja, hogy soha többet nem lesz a régi a pénisze, mert leforrázták kávéval.
7: Elég!
6: A repülőgépen.
7: Nem kell a víz, Zsül, gyere vissza!
6: Gyere ide, Zsül, hozd a vízforralót. Ülsz a széken, ülsz a széken, és valahogy az ölébe esett a kocsi, amin a kávét szolgálták fel, a vízforraló, ami forró kávé volt, és leforrázták a nadrágján keresztül a 41 évesnek, a férfinak a péniszét. Tavaly decemberben a Virgin Atlantic járatán Las Vegasból tartott Heathrow-ra, és az ölébe ömlött a forró kávé.
7: Tehát égési sérülések.
6: Farmeron keresztül.
7: Igen.
6: De nadrágon keresztül.
7: Persze.
8: Attól függ, hogy ki csinálta a kávét, mert nagyon sokfajta kávétársaság van, és van, ahol tényleg nagyon forró. De szerintem de ez most ilyen reptéri kávé, nem?
6: Ez, reptéri
7: ez
6: kávé...
7: már a repülőgépen volt.
8: Repülőgépen.
6: Nem. Igen, ez a repülőgépen
7: igen,
6: történt,
7: és ott
6: persze.
7: Ugye nagyon forrónak kell lenni, mert mire végigérsz, akkor kihűlne, tehát még az utolsónak is ihatatlanul forró. A farmer nadrágos sztori meg azért veszélyes, mert hogy még tovább igen. melegíti a felületet a farmer nadrág.
6: Az nem védi meg?
7: Hát nem, hát. Hát azt az mondja, egy másodperc a tátás.
6: Előtte volt a tálca, ott volt a pohár, hozták a kávét, beleöntötték a poharába, de nem vitték el a tálcát, ezért a pohár beleesett az ölébe, és a forró kávé az a lágyékára esett, elviselhetetlen fájdalmat érzett, nem sietett a gép a segítségére, a személyzet 20 percbe telt, míg valaki hozott neki hideg vizet a megégett, felhólyagosodott testre hűtéshez, és azt, hogy ott ültem a csuromvizes széken, hoztak égés elleni krémet, és bekenték a péniszemet, illetve bekötözték. Wow! Azért ez ilyen odaadott csúrbeszeg. Fájdalomcsillapítót és pizsomát adtak neki.
8: Pizsomát?
6: Pizsomát átöltöztették, és aztán a repülőtéren orvosi ellátást kap, de nem történt meg, semmit nem foglalkoztak vele, azt mondta, hogy egész életére ott marad a nyom.
7: Hát az látszik, az égett bőr, azt figyelj.
6: Az megmarad?
7: Hát ha át kell ültetni például a bőrt, mert olyan is van, akkor megmarad az, hogy körbe, ahol
8: de
7: ugye
8: de akkor miért tudja visszaszívni magába?
6: A kávét?
8: Nem, a péniszét. Tehát, hogy ezt úgy kell kitalálni. De az egész pénisz biznisz rosszul van kitalálva. Azt kell csinálni, úgy kell csinálni, mint a teknősnek a nyakát. Hogyha veszélyben érzi magát, akkor teljesen eltűnjön. Nem csak az a golyók, hanem a pénisz.
6: Akkor visszamegy, igen, mint a teknősnek a feje.
8: Igen, ezt fel kell jelenteni a teremtőnek, hogy ezt rosszul találta ki. Igen. De nem lenne vicces, hogy egyszerűen...
6: Igen, veszély van abban a pillanatban, mint a teknősnek a fejbe húzódik a páncélba, igen, és eltűnik.
8: Igen, nem most kapja.
7: Az a baj, hogy nálunk ugye a hideg vízre húzódik vissza. Ez meg forró volt. Lehet, hogy még így ki is nyúlt a kis
8: kuki. Nehezen tudom elképzelni, hogy erre így azt mondaná, hogy
6: nagyon durva, mert azt mondja a csávó, hogy kihatással van az eset az egész életére, emiatt fel kellett adniuk párjával a gyermekvállalási tervüket. Ez létezik.
8: Hát olyan érzékeny marad utána, tud ilyen vathús nőni rá, meg ilyenek.
6: Ne csináld, nem lehet többet gyereked, mert leforrázták a péniszedet egy kávéval.
7: Nem, hogy nem lehet gyereked, hát nem tud kufircolni többet.
8: Mert tud a súrgódást, nagyon fáj neki a
6: most éreztem meg, hogy ez mi. Ha Niki Lauda füle eszembe jut, akkor kicsit látom a férfit magam előtt.
7: Ugyanaz, csak lent.
6: Atya úr is.
8: De nem lehet ezt kicserélni, azt a bőrt valamire, egy sárpelynek a
7: tokájára? De az átültetés is fáj. Meg
8: hát
7: utána,
8: de csak kicsit,
7: nem lesz
8: ki kell
7: olyan.
8: Bírni, de utána már jó lesz.
6: De azt írja a Virgin Atlantic, figyeld, elnézést kérünk a férfitől, amit a fedélzeten át kellett élnie, és ígérjük, a légútas kísérőket kiképezzük az italok biztonságos kiszolgálására.
7: Jó, jó fejek.
8: Ezek fiúk kapnék 600 kilométert légi.
6: Igen. Nyilván egy 5 évig elhúzódó per, és aztán a végén nem tudom hány százezer dollár kártérítés. De mit érsz vele egyébként, ha
7: egyébként nem működik a
8: szerszám. Elég fontos dolgot vettek
6: igen,
8: el tőle, igen.
6: Igen. Nektek van-e olyan sérülésetek, ami gyerekkorból idézhető? Tehát ránézel és tudod, hogy hol történt, mi történt, milyen, kinek a nagypapája, milyen cseresznyefán voltál fönn, hogy varták össze, és hol voltál, és milyen táborban, és milyen nagymamával. Mindenki mondhat egy ilyet, tessék. Te mondtál valamit a vaginádról.
8: Epeműtét, 2010.
7: Az már gyerekkor.
6: Túl zabáltam. Neked mit van? Látható?
7: De neki csak lelkisérüléseim
8: vannak.
7: Nekem
8: főleg lelkisérüléseim vannak.
6: Nem mondtad, hogy egy forró csörögefánk nem okozott egyszer valamit.
8: A belső sérülés. Csak belül lehet látni. Az arcon látszik, hogy itt van egy, hogy a macska lecsúszott a radiátorról, ami alatt feküdtem.
6: Gyerekkorban?
8: Nem, ez is tavaly volt.
6: Ez tavaly volt. Nincs egy gyerekkori horzsolásod, egy bánésod,
8: de. Nekem töréseim voltak. Az a baj, hogy töréseim volt. Mindenemet eltörtem. Volt, hogy négy lábujjamat eltört egy üveglap, ami ráesett. Tehát leválasztott
6: a lábfejről. És azok ilyen kalapács ujjaid vannak?
8: Addig is azok voltak.
6: Papucsba úgy néz ki, mint a kapaszkodnál?
8: Igen, én kapaszkodós ujjaim vannak.
6: Téged nem lehet fölökni.
8: Nekem nagyon hosszú lábujjai vannak. Igen.
6: Bárki neked még nem tud fölökni, mindig kapaszkodnak a lábujjaid.
8: Az erkélyről még visszafogok rajta.
6: Olyan, mint a denevér.
8: Igen, igen.
6: Lóksz érted az erkélyről, de nem esel le.
8: Igen, könyökömet is eltörtem, aztán ugye térdemet is be kellett gipszelni, aztán volt. Tehát én nekem ilyenek voltak inkább.
7: Az meg nem látszik.
6: Jó, neked mi van a gyerekkorból, tessék?
7: Tessék, mai napig látszik, itt ez a kör. Megvan?
6: Igen, az új begyeden mutatod a körmöd alatt.
7: A körmöm alatt, ugye az igen? Első új begynél, a mai napig érzéketlen a dolog, mert anyukám úgy gondolt, hogy jó ötlet lesz odadobni felém a nagykést, már nem azért, hogy megöljön, hanem hogy krumplit kell pucolni.
6: És dobta a nagykést.
7: Én megalányultam, tudod, de csak így, hát nem úgy dobta, mint ahogy azt elképzeljük, hanem így csúsztatta az asztalon, én meg oda nyúltam, és így... Ezt levitte, visszahajtottuk, rákötöztük. Azóta érdéketlen itt.
6: És ott ide is ment. Oda most beleszúrhatnék egy körzőt?
7: Menj, hozz egy körzőt, Gyula!
6: Tényleg full érzékeny?
7: Full.
8: Menj, csukd be a szemed, és add neked, és mondd meg, hogy mikor kapja be.
7: Jó, mikor nyalogatjátok már.
6: De ez nem jó. Én szeretem ezeket a gyerekkörülséget. Ránézel a tested, és tudod, hogy a nagymamámmal voltam itt, a nagypapám elesett a létráról, ott álltam alatt. Ezek ilyen szeretem sebb helyek, nem? Hogy így van egy emléket hozzá.
8: Igen, vannak ilyen nagy horzsolásai, azok vannak, de azok mind ilyen tanyázásokból, van biciklizés, próbálkozás. Illetve nekem azért áll így az ujjam, nem tudom, látszik-e, mert kosárlabdával, nem, focilabdával kosárlabdáztunk, és akkor út belenyúltam.
7: Végre normálisan helyre tették.
6: Kiegyenesedett a kis ujjad.
8: Igen, igen. Igen.
7: Középiskola kollégiumból van a két, a nagy lábúja meg a mellette lévő között két ilyen folt, mert éjszaka gyufát tettek közé, és meggyújtották. A mai napig ott van. Nagyon szerettem.
8: Ezt apámban is csinálták,
6: minden normális laktanyába, kollégiumba ezt csinálják, igen. Zsül, mit van gyerekkorban? Ott...
7: Herpes.
6: Nekem csak azért rögünk, mert behozott Laci egy pikádot. Behozott egy pikádot.
7: Na mesélj, Gyula, nem, hova szúrjuk?
6: Nem beszélek veled többet, ha nem szúrod bele váratlanul a Feri újvegyébe, ugye, amikor nem figyel. Csak én... Nein!
8: Nem tudom, melyik új az? Melyik az a középső?
6: Tényleg érzéketlen?
7: Itt, igen.
6: Szad már bele akkor gyorsan.
8: De egy gyors vércekot nézzük
7: neked. De várjál, ha a bőrén átmegy, azért ott már érzékeny.
6: Mint a Bud Spencer filmen.
8: Szúrd
6: meg. De Laci is milyen készség, és azonnal behozza a pikádot. Nézd meg, azonnal fia hülyeségre azzal vehet, hogy kisétált és behozott egy pikádot.
8: Fájdalom, azt szeretem, jövök.
6: Ugye, Zsül, mit van? Tessék?
9: Nekem gyerekkoromban eltörött a bal csuklómnál, és rosszul föltöztetett, ez egy kicsit fölfelé áll itt a végén.
7: Tényleg van
6: benne. Van egy ilyen kis dolog a kezelőben.
9: Ez egyenes, ez egy kicsit fölfelé.
6: Nagyon durva.
9: A szemöldököm még az, az egyik.
6: Az a nagyapád, az nem az, az, az, az csak az Gárbölgyics. Az egy kicsit Gárbölgyics.
9: Ott kővel dobtak ennyit, hogy az ő az volt.
6: Semmi köze hozzá, csak Gárbölgyics a szemöldököd egy picit. Ezek ilyen jó sérülések, én ezeket szeretem.
8: Na mondjad igen. Neked, mit van?
6: Nekem fűrészelés, akadályverseny, gyerekkor, vizesfa, megfogod a fát, és ahogy fűrészelsz, el kell fűrészelni, szakadó esőbe fűrészeltetnek gyerekeket. Az a feladat. Milyen hülyék ezek? Lenyúlsz jobb kézzel, megtámasztod a fát, ballal tolsz egyet a fűrészen, és abban a pillanatban csontig vágod úgy a kezedet, hogy három öltés itt van, látod, ott van összeöltve. Úgy kinyílt, mint az Alienbe, tudod, amikor így kijön az, ami az arcodra ugrik, így szétnyílt a kezem, láttad a csontot. Anna, mit van?
10: Van egy vágás, egy ilyen kis fehér, nagyon kis semminek tűnik, de ez egy húsvágóbárd.
6: Húsvágóbárd,
10: rozsdás ráadásul. Föl volt akasztva, képzeld el, egy konyhaszekrény oldalára, egy százas szögre. Ugye a bárdban van egy lyuk, a húsvágóbárd, akkor ott föl lehessen akasztani.
6: Igen, igen, igen.
10: Meg így lehajoltam. Leálltam, és a fejemmel levertem, és ahogy esett, ráesett a kezemre, és majdnem levágta a kezemet.
6: Ne csináld, ennek ilyen súlya van.
10: Csontig ment, csuromerő vér volt minden. Hát gyerekkoriból rengeteg síbalesetem volt, ugye sieltünk a Mátrába, hát a lábam az viszonylag rossz állapotban van. Az egy kis térkép, a kis emlékeim birodalma.
6: De hogy megmarad? Mennyi gyerekkori emléket felejtesz el, nem? De a sérülés az akkor olyan trauma, hogy arra tudod, ránézel a karodra, a lábad, és tudod, hogy az hol,
8: bátyám,
6: kivel, mikor. Én
8: szoktam sokat gondolni, mert kapott egy motort, és ez egy rózsaszínű cross motor volt, ami fiúként egy elég durva bevállás volt, de nagyon tetszett neki, és akkor megkapta ezt a motort, és nem hajtotta vissza a támasztóját. És megakadt a kerítésbe, hogy elhasolt vele.
6: Oh,
8: és de várjál, és semmi olyan nem lett, de hogy felállt, beletérrelt a visszapillantót a körbe. És az összes, tehát amit el tudsz képzelni, ez beleállt a térdébe, tudod, ezek az apró szilánkok, tudod, így Hát szerintem ez így nem lesz jó. És akkor utána összevarták neki, meg össze, kiszedegették be ezért, de az, figyelj, azt soha nem fogom elfelejteni, mint egy sün, úgy nézett ki a térde.
6: Nem volt igazán jó gyerekkorod, ha nem ültél esztékába, ha nem vartak rajtad valamit, ha nem tört el valami, ha nem horzsoltad csontig. Tehát valahogy ez természetesen is volt.
7: Van, anyád, és senki nem szétkuszolt
6: rajta. Jó, oké, na, a kis betadin, jó van, mennyi, aztán ezért csinál figyelj, tovább.
8: Nekem az volt, ez a ilyen családi legendáriumban, hogy nem tudom, 4-5 éves lehettem, és vérzett a melbimbom, képzeljétek el. Vérzett a mel, és nem tudom. Nem, ugye elmondom, hogy mi volt a sztori, és az a lényeg, hogy anyám jött, hogy mi történt, atya úristen, miért van? És én pontosan tudtam, mi történt, hogy a szijámi típusú macskánkat abuzáltam, aki hát én magamhoz öleltem, amely elstartolt, és pont így megkarmolt egy a melbimbómat, de azt nem hagyott ilyen külsőre nyilat, csak így elkezdett ott vérezni. És anyám azt hitte, hogy ez valami, tudod, ilyen halálos ítélet. Tehát végig bementünk a kórházba, én végig egy büdös szót nem mertem szólni. Ott ült, ott ültünk, hogy 8 órán keresztül a folyosón. Igen, és akkor mondták, hogy na, akkor veszünk egy kis vért, akkor így oda sziszek, csak a macska karmolt. De akkor 8 órája ott ültünk, tudod. Így azért, tehát amikor tétje lett a dolog, akkor voltam, hogy amúgy jól esik ez a kis kettesben töltött idő, édesanyám, majd jó, a hűvös folyosón.
6: Gyerek idő.
8: Igen, de akkor anyám fejében minden végigment. Figyelj, ez valami nagyon ritka rák, ilyen véres melbimbók, és a többi, és a többi.
6: Három éves korom a szomszédlányal fát vágtunk baltával. Én fogtam a fát, innen puszilag Szandi. Három éves korban, gondolod, de mi lett abból? A bal lábfejemen egy balta a vágási ég van, a kilógó érre játszottam 15 évesen Jani Zalából. Szemmel felakasztottam magam a bicikli szerelő kampóra.
8: Ó, ne!
6: Olyan volt a szemgolyóm, mint a piros biliárd golyó. De hogy minden gyerek mellett ott van egy védőangyal, nem? De mondd meg, hogy olyanokat élsz túl, amit elvileg nem szabadna, de valahogy megmenekülsz.
8: Az unokahúgom jött le a lépcsőn, és az egyik válfa ugyanígy beállt a szemébe. Tehát a válfának az a kampója, beakadt a szemébe, hogy hogy csináltam, mai napig senki.
6: De hogy elesett és megbotlott, és beleakadt a kampó?
8: Ott megkapaszkodott benne, a rajta fel volt akasztva egy a korlátra, megkapaszkodott benne, és valahogy így lett egy ilyen lendülete, hogy így elakadt a kampó, és felakasztott a szemébe.
6: Jézus, és nem folyt ki a szeme.
8: Semmi nem lett, de...
6: Több tetanuszt kaptam, mint amennyi kólát hittem. Tényleg, és akkor a tetanusz az megvan.
7: Bizony.
6: Segben nagyon fáj, izomba bele, bam, mindenre tetanusz, mindenre tetanusz.
8: A legfontosabbat felejtettem elmesélni, a fogaimat. Bocsánat, nem kijelentő, de gyerekfogaim vannak, kicsit az ománcon látszik, hogy nem olyan szépek. Ez azért van, mert 2 évesen 2 marék legóval leindultam a lépcsőn. Tehát mindenki kezemben volt 2 marék legó, és van egy csiga lépcső a házunkban.
7: És a legót pedig nem engedjük el.
8: Nem engedjük el, úgyhogy a második lépcsőn ugye rosszul léptem, és legurultam a lépcsőn, ráharaptam a lépcsőfokra, visszatolta a felső fogsoromat. És elájultam. Kérdeztem, hogy amúgy elvittetek a kórházba, azt mondja, nem kellett, jobban lettél.
6: Elmúlt a beszédhibán. Azóta tökéletes. Azóta szóval tökéletesen artikulálsz.
8: Milyen hadarok, akkor ennyi idő volt elmondani a doktornak, hogy mi történt vele.
6: Figyeljetek, a múlt héten még kiköpött egy legódarabot.
11: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Megkezdődött a Láncér utcai iskola felújítása, elindult az aktív nyár program, fokozott óvatosságot kérnek a gazdálkodóktól. Demeter Dia vagyok. Megkezdődtek a munkák a Láncér utcai sport általános iskolánál. Az intézmény csak nem 1,1 milliárd forintból újul meg, írja a hírös.hu. A kivitelezést 4 ütemben végzik, a munkálatok várhatóan a következő tanítási évre is áthúzódnak. A beruházás nagyobb részt állami, kisebb részt uniós forrásból valósul meg. A fejlesztés keretében a hőszigetelés mellett megvalósul a homlokzati nyílászárók komplex cseréje, az iskola főépülete lapos tetejének felújítása, szigetelése, a homlokzat új színezést is kap. A sportpályák is érintettek, a sportudvaron rekordtámpája is létesült, amit ősszel már birtokba vehetnek az iskolások. A Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködésben TAO forrásból pedig a sportcsarnok tető felújítása is zajlik. Jó hír a mozgás szerelmeseinek, az egészségfejlesztési iroda júliusban elindította az aktív nyár programját Kecskeméten. Az ingyenes mozgásprogramokat szombatonként tartják, regisztráció sem szükséges. Az első foglalkozást már meg is rendezték tegnap a Kenterben, közös jóga gyakorlásra invitálták a lakosságot. Jövő héten alakformáló tornát szerveznek. További részletek elérhetők az aktivkecskemét.hu oldalon. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiunkban.
2: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
1: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet is. Kezdetben csak a nyugati ország részben, majd estére az ország más tájain is előfordulhat egy-egy futózápor. A nyugati, észak-nyugati szelet térségünkben is kísérhetik élénk, erős széllökések. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórtan futózáporok is lehetnek. 30-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: 70-es évek undorító fogyókúrája. Feri, mondd meg nekem, hogy ez reális lehet-e. TikTokon és más közösségi oldalokon felkapott módszer nagyon gyors fogyást ígér. Bátor alany vállalkozott rá, hogy kipróbálja és beszámol a végeredményről.
6: Ezt így gyomorra nem lehet.
7: Várjál, mi lehet ez?
5: 70-es évekbeli elképesztő fogyókúra.
7: A káposzta leves fogyókúra az később jött
6: nem,
7: be, emlékeztem?
6: Nem, a 70-es években a metamfetamin volt a fogyókúra.
5: Egyébként igen, és nem volt a kövér emberek annyi, mint most. Tehát, hogy egyszerűen valami
6: igen,
5: volt.
6: Mindenki szeletelt egész nap.
5: Mondom, mi van benne, figyelj. Egy bátor vállalkozó kipróbálja. Azt mondja, hogy napi egy üveg bor.
7: Már jó kezdődik, én meg vagyok.
5: Azt tette bele, hogy tojás és steak, ez három nap alatt mínusz 2 kiló.
6: Persze. Jó járom.
5: Ez most az új TikTok őrület.
7: Tehát, hogy ezt így eredménynek könyveljük el a három nap alatt 2 kilót.
5: Hát aztán
7: hogy
5: ő ment.
7: Hogy de jó.
6: Feri reggel estére tud fogyni.
7: Nem, a fölkelés után. Ennyi. A trónolás után.
6: De amúgy ez tulajdonképpen egy protein alapú olyan fájdalomcsillapítással.
5: Igen.
7: Hogy nem érzed, hogy
6: emlékszel rá.
7: Nem emlékszel.
6: És ugye rettenetesen dehidratál a fiam.
7: A reggel kell meginni a bort, vagy este?
5: Egy üveg bort kell meginni, tojás kell enni sztékelt, és azt mondja a TikToker, hogy a bor és a tojás diétaként elhíresült módszer a Vogue egyik 1977-es számába bukkant fel, és elképesztően népszerű lett. És az újság főszerkesztője akkor azt állította, hogy szexinek, felszabadultnak érzed magad. Három napos terv lényege, hogy csak bort, fekete kávét, emellett tojást és sztéket szabad enni. Tudományos alapja kevés van, de a diéta szénhidrát megvonásra épít, és cukorból zsírt csinál a szervezet, vagyis lehet ezzel fogyni.
7: A bort nem értem benne.
5: De tele van kalóriával. Hát
7: persze. Várj, de hogyha cukorból csinál, mit?
5: Cukorból, ugye? cukor helyett zsírből zsír. Nyer energiát.
7: A bor lebontásához használja a zsírt? Vagy
6: nem tudom, szerintem az van, hogy ha bort megiszod, akkor már mindegy, mit történik veled. És akkor ha
7: megiszod... Onnantól kezdve minden szép.
5: Figyelj, elkezdte a diétát a TikToker, aki ráakadt erre. A bor egy időre elfeledtette vele az éhséget. A hátfájás hamar elmúlt. A zuhanás brutális volt, nem tudom hova.
7: Hova esett?
5: Azt nem tudom, hova esett.
6: Hát az, hogy visszaesett utána. Tehát, hogy ugye feldob a pia.
5: És, ja, és utána visszaesel. Ha? Este egyetlen sztéket evett meg, és elég spiccesen tért nyugovóra. A második nap reggelé már éhségrohamokra ébredt, a bor nehezen csúszott, és...
7: De nem azt írja, hogy ma másnap,
5: igen?
7: Éhesen fölkelt, de a bor helyre tett minden.
5: De a bor helyre tett minden, estére már alkoholistának érezte magát, és a nap utolsó kortyára nem részegnek, hanem teljesen érzéketlennek érezte magát. A harmadik nap az újdonság varázsa eltűnt, és fejfájással ült a kanapén, kimerült, szédült az éhségtől, ingerülté vált. Tehát valójában...
6: Jó, kiszállítottad magad.
5: Fogyott 2 kilót, és azt mondja, hogy működik, de nagyon durva. 70-es évekbeli diéta.
7: Jó, baj, hogyha iszol, hogy emlékezzetek vissza erre a pillanatra. Tudom, hogy nem volt olyan közel ez, de próbáljunk meg emlékezni. Ha iszol, rohadt éhes leszel.
5: Ez így van, ez így
7: tehát
5: van.
7: Este, ha igen. Elkezdesz borozni, vagy bármilyen izét, egy idő után azt érzed, hogy magadra borítod a hűtőszekrény teljes tartalmát, tök mindegy, hogy mi.
5: Mert a piától éhes leszel. Igen. Tényleg.
6: Én nem aznap leszek éhes, hanem másnap, de akkor viszont nagyon.
7: Na, az és ő másnap úgy, fölkel és eszik egy tojást, meg egy sztéket.
6: Nem, és az benne lesz a szörnyű, hogy ugye a bor amúgy felnyomja a savadat, minden bajod lesz tőle, és én egyszer ezt a diétát megcsináltam pálinkával. Elmentünk.
5: Majdnem pálinka, egy sztékét, tojás, az kemény. Az kemény.
6: Nem egy pálinka volt, hanem olyan 9/13, és ez volt, hogy veletek grilleztünk, és ugye ez több napig tartott egy hegyalja fesztiválon, és úgy keltem fel a sátorban, hogy mazsolára szikkadtam. Tehát konkrétan minden víz elhagyta a testemet azonnali jelleggel, és órák voltak, amíg vissza tudtam tölteni magam. És szerintem csak simán nagyon jól kiszáradsz.
5: Hogy ennyi, de akkor ez nem működik, tehát a 70-es években is diétáztak, de szarul diétáztak.
7: Igen, teljesen.
5: Nem?
7: Teljesen.
5: Ugye a csáva azért próbálta ki, mert hogy mostanában nagyon népszerű a diétázás, meg a különböző étrendek, de ugye a 70-es években nem volt ekkora küzdelem a súllyal. És azt mondta, hogy kíváncsi volt arra, hogy megnézze, hogy hogyan próbáltak akkor az emberek megküzdeni azzal, hogy néhány kilót leadjanak. Steak, tojás, egy üveg bor. Mennyire megváltozott azért a diéta, nem?
7: A
5: ma már azért tudományosan alapon működik.
7: A steak, tojás az egyébként nem rossz, ugye? Az úgy önmagában nem rossz, főleg, hogy nincs mellette szénhidrát. Itt az egy üveg bor, azzal azért vannak problémák.
6: Azt írek, hogy ha jobb bepiálsz, utána hazafelé eszel egy aluljárós giroszt, akkor megvan a minusz 5 kiló is.
5: Igen, akkor megvan.
7: Ilyen alul fölül.
6: Igen,
5: az üvegbor nem tud működni. Hát az ráadásul tele van kalóriával azért, nem?
6: Tehát nem, a vörösbor nem.
5: A vörösbor nincsen?
6: Azt mondom, hogy a vörösborban van egyfajta, az az ilyen bikavérszerűség, ami nem, meg a fehér borban, a szárazban nagyon sok kevés a kalória.
7: Aha. 60, azt hiszem decinként ilyen 60 kalória van benne?
6: Én egyetemis korokban a kocintúsra esküdtem, amit hogyha felütöttek kis málna szörpel, akkor egészen egy kis rozibor keletkezett. Igen, szóval szerintem a bor amúgy oké.
5: Aha, és akkor az olyan, mintha leves lenne a hasadban.
7: Igen, arra küldöd, az eltelít.
5: Eltelít, arra küldöd a sztéket és a tojást, és akkor ez, aha.
6: Annyi, hogy borzasztóan feltolja a cukrodat szerintem.
5: Iszonyat.
6: És akkor az azt, onnantól kezdve nagyon nehéz fogyni szerintem, mert utána küzd a tested.
5: Igen. Mit küzdöttek azért ők is a 70-es években? Nem írhatom, mikor benyomják az Ozempiket most, és meg is vagy. Igazából.
6: Azt hiszem, nem is Ozempiknek, hanem Ozempiknek.
5: Ozempiknek mondják?
6: Igen. Ön leszett tőlem, hogy győzik-e.
5: Ez az új, ugye ez az új fogyasztószer, amit mindenki nyom, be kell szúrni.
7: Igen, most már abból is van modernebb.
6: Nem, most már a Mundzsáró van. Az a
5: persze, kellett írni az aluljáróba a Mundzsáró.
6: Igen.
5: Milyen Mundzsáró? Adjam, aki Mundzsáró, tehát adom a Mundzsáró.
7: Mennyibe van 7000-ben a Mundzsáró?
5: Mennyi a Mundzsáró?
6: Ott esetben a Mundzsáró, a Mundzsáró.
5: Mennyi a Blahán a Mundzsáró? Szemét téged műleltek, 8000-ből megvan a Mundzsáró.
6: Hétvégén megmutattam az uramnak a Mundzsárót.
5: Mi az, hogy Mundzsáró?
7: Hogy írja?
6: Mújjaro.
5: Mújjaro?
6: Mújjaro.
5: Ezt imádom. Figyelj, jó, engedd el, nem a Powerbank a 7 szava, hanem a Mundzsáró. Igen, szemét téged, hogy 8000-re, blá 3000 a Mundzsáró. Parkolóban a Korvinárruház mögött 2005 a Mundzsáró.
6: De mi van akkor, hogyha nem így kell kimondani a nevét?
5: Mundzsáró. És mit csinál az Ozempiket? Beszúrod a Mundzsáró? Mit csinál?
6: Valahogy ugyan két különböző hatóanyag van benne. Az egyikben a GLP-1 van, a másikban meg egy másik. De is mindjárt megnézem.
7: Az egyikben GLP-1, a másikban meg GIP.
5: Honnan az Istenből tudod ezeket?
6: Figyelj, ha orosz
5: jó, szállás... Jó, őszintén, ha most lemennék a kocsitba, a csomagtartóba, hány doboz mundzsárót találnék?
6: Azt tudod, hogy mennyire van szükséged?
5: Hol vetted is eredeti mundzsáró, és van mellette két hamis iPhone.
6: Meg egy csomó powerbank.
5: Meg egy csomó powerbank.
6: Igen, igen. Szóval, hogy mennyire van szükség, mennyire szeretnél dobni
5: a mundzsáró? Én már csak a neve miatt is benyomnék egy mundzsáró. Tehát a 70-es években steak, tojás és izé egy üvegból, a 2000-es években, hogy mundzsáró.
6: Minden van, figyelj, ha esetleg úgy van, rámennél, van krokodilom, az egy nagyon jó designer drog, azt csodálulok. Annyi megeszi belőle az arcodat egy kicsit, de semmi baj.
5: És akkor az Ozempic már lefutott, most már mundzsáró.
6: Azt olvasom most mindenhol az interneteken, hogy az Ozempicnek van valami mellékhatása, ami miatt ugye nem volt hosszú távon, de a mundzsárót már ezt már továbbfejlesztették.
7: Nincs mellékhatás, úgyhogy hadd szóljon mi. Ennyi. Az ugye senkit ne zavarja, hogy ez egy cukorbetegség elleni gyógyszer.
6: A mundzsáró már nem? Mert ott valami, az már azt a kifejezetten kövérek.
7: Mert ez nekem mindig, amikor ez ugye nagy divat lett, hogy elkezdtek Ozempickezni.
5: Az óriásit ment, így van.
7: Igen, és akkor így elgondolkoztál rajta, hogy figyelj, egy gyógyszert adsz be magadnak, ami valami betegségre van, hogy az mit hoz magad.
5: Nagy, de ha most 100-ból leszel 70 kiló, vagy 80-ból 50, akkor azért megéri.
7: Nem tudom, hogy megéri.
6: De hát attól függően, hogy csomó betegséget megúszol.
5: Előre beadod magadnak, mint a vitamin.
6: Hát nem azt, hanem azt, hogy nem lesz magas vérnyomásod, meg fixálod a cukrodat, meg egy csomó jó dolog. Újra látod a péniszedet. Ezek fontos dolgok.
7: És akkor... körben most is meg tudom nézni. Hát,
6: ugye olyan szép, mint a felülről látnám. Csak a perspektíva változott.
5: Igen. De a neve tetszik. Tehát a neve tetszik, igen. Ha ott van a kis R betű mellette, akkor eredeti, ha nem, akkor az vigyázni kell. Vigyázni kell. Mundzsáró. Ez az új fogyókúra. Na jó, de akkor visszatérve a 70-es évekre, akkor ez kuka, ugye? Tehát, hogy ez ebben a formában nem működik. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogy ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.
8: Csúszda partén.
5: Mármi, hogy beleragadsz a csúszda.
8: Igen.
5: Hova?
8: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
5: Ez a legnagyobb parát.
8: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
5: Na, azt értem. A csúszda az kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
8: Igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
5: Tavaly nyáron.
7: Igen. Jó, de ő szerette.
5: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
8: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
5: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi, vezetés, motorozás.
7: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
5: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
7: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfogot, a lehet, azt mindig átlépem.
5: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
9: Én van egy, de nagyon vicces, de...
5: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
9: Mert ez, figyelj, van olyan.
5: Na?
9: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventó jó csótány.
5: Nem. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobbkezestől.
9: Nem.
5: Helikopter
7: rám. Kijönnek
9: a kis csótányok. Igen, benne a pete az anyaállatba kifejlődik kicsi csótányokkal, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék, és megszületnek a kis fületbe? Csótányok. Mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
5: Na, ez viszont tetszik. Mert és közben a csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
8: Azt mondja, ha nem, az légzés.
5: Majd kijönnek a kis csótány, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
8: Anya! Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
9: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 7-8 centis anyaállat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár.
5: Zseniális. Ennél ma durvábbat nem hallom. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
9: Eleve szülő csótány. Nem, kikészülök tőle.
5: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik buvárkodásba, ez megjelenik mélyvízbe, ez megjelenik tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt, síneken átvenni ezt Erika. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz, eszedbe jut, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS-t, Zsoli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
8: Amikor áthaladtok mondjuk a Körös-hegy

0: fázva kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnám népül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen, igen,
1: a
0: legnagyobb
1: valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
0: Még a szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla, mesélj róla.
2: Mit Artur érzem közben?
0: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, szeretem.
2: Most is itt van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Több nyár, több komfort. Vásárolj Midea Solunár AI EcoMaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
7: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
8: V6-os motor, 639 lóerő.
9: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
8: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
9: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
8: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
10: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkertítóba. Új varázslattal vár a vadkertító partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkertító. Oázis a homokhátság szívében.
11: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növény árából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis kertészet, Kecskemét.
12: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan. Rádió 1.
1: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
2: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Készülnek a nemzetközi zsűri fogadására Kecskeméten, új tárlat a Lift galériában. Segítsünk a madaraknak a hőségben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül a nemzetközi megméretetésre Kecskemét. Hétfőn érkezik a városba az Európai Virágos Városok és Falvak nemzetközi zsűrije. Szemerei Népataki Klaudia polgármester közösségi oldalán azt írja, a program a virágosítás és a zöld felületek mellett szól arról a szemléletről is, amely a természet adta lehetőségek, az épített környezet és a helyi közösségek harmonikus együttélésére épül. A bejegyzés szerint július 6-án bemutatják a Kecskeméten létező számos városi fejlesztés, közösségi kezdeményezés, környezeti nevelési programot és önkéntes akciókat. Kiemelte, a zsűri érkezésére való felkészülésben önkormányzati intézmények, civil szervezetek, oktatási intézmények, gazdasági szereplők és helyi közösségek egyaránt részt vesznek. Kínával ismerkedhetnek a látogatók, ünnepélyes keretek között nyílt meg Szabó Attila Tamás Pillanatok Kínából című fotókiállítása a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház Lift galériájában, közölte az intézmény. A tárlat Kína természeti szépségei mellett különleges fényeket, hangulatokat és emberi történeteket is bemutat. Az alkotó munkáiban, aki egyébként a kórház központi klinikai laboratóriumának biológus munkatársaként dolgozik, a természet és a tájképek mellett egyre nagyobb szerepet kap az emberábrázolás is. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvévője rádiunknak azt mondta, egy egyszerű madáritató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
4: Erre a célra a legjobb a kövör két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá tét. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni, annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklete is kezelhetőbb.
3: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet is. Kezdetben csak a nyugati ország részben, majd estére az ország más tájain is előfordulhat egy-egy futózápor. A nyugati, észak-nyugati szelet térségünkben is kísérhetik élénk, erős széllökések. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórtan futózáporok is lehetnek. 30-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Zsülike, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
6: Egy érdekes hírre bukkantunk, kíváncsiak a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzám. Szakítás után mit csinálnak az emberek Kínában, ami begyűrűzött Amerikába, és most már Európába is felüti a fejét. Képzeljétek el, hogy a régi üzenetek és fotók alapján feltanítják a mesterséges intelligenciát arra, hogy egy platformot hozzanak létre, ahol a felhasználók feltöltik a volt partnerükkel a korábban váltott üzeneteket, közösségi média bejegyzéseket és fotókat, és egy MI platform, tehát egy mesterséges intelligencia platform, ezek alapján megalakítja, vagy megalkotja a virtuális ex-partnerüket. Gyerekek, itt tartunk! Tehát te szakítasz valakivel, föltöltesz minden üzenetet.
7: Nem, veled szakítanak.
6: Vagy veled szakítanak, ott hagynak szerelmes vagy, feltöltik, és generálnak egy AI chatbotot.
7: És vele él tovább, mint ami sem történt volna.
6: És vele folytatja, a romantikus partner imitációjával csetelnek, és élik tovább az életüket. Ilyen előre adott állapotban van a mesterséges intelligencia. De digitális exek. Ugyanazzal, csak
7: igen,
6: digitális formában.
7: Igen, ugyanazok a gondolatai, ugyanúgy beszél, ugyanúgy van minden, csak nincs ott testben, hanem egy AI-jal beszélgetsz. Hát ez beteg.
8: Hát nagyon beteg, meg haszontalan.
6: Miért lenne haszontalan?
8: Hát azért haszontalan, mert akkor elveszed magadtól a fejlődésnek a lehetőségét, másrészt pedig, hogy most az az ember, aki megbántott téged, vagy megmurdált, vagy bármi most így fenntartani egy kapcsolatot, hogy ne. Tehát ez nem egy kölcsönös dolog.
7: Amikor szerelmes vagy, kicsit ezt a részét értem, hogy szerelmes vagy, és nem akarod elfogadni a szakítás tényét, akkor keres egy ilyen pót ügyet, de amit te mondasz, az meg tökre igaz, hogy a fejlődés akkor hol van, hogy tovább kéne lépni, és akkor még 5 évig egy ilyen mesterséges intelligenciával éled az életed?
6: Megtanulja, hát hogy használta az üzeneteket, milyen nyelvet használta te barátod vagy barátnőd, a fotók alapján már mozgása, a szája is, ahogy beszél, és önállóan gondolkodik maga az AI. Ez nem csak a nosztalgia, mely a történik, azt mondják, Kínában már vizsgálják az eseményt, meg vizsgálják a folyamatokat különböző pszichológusok, hanem azt mondják, hogy ez egy ilyen érzelmi függőség, ami kialakult a párkapcsolatban, amit te tovább viszel az AI-jal, és hogy nem tudnak lejönni, és az AI miatt nem is fognak tudni lejönni, és ki is szeretni az előző párkapcsolatukból. Rengeteg kínai él már AI kapcsolatban a volt barátjával és barátnőjével.
7: De akkor ott
6: ennyire durva.
7: Hát ez beteg, ott a vége az életednek. Igen. Nem tudsz tovább lépni, nem tudsz új nőbe vagy új férfiba bele szeretni, nem tudsz lezárni, nem tudsz...
8: Egy patológiát támogatsz ezzel digitálisan. A másik pedig az, hogy egy patológiás viselkedést, a másik meg, hogy hol vannak a szerzői jogok ilyenkor, mert most tegyük fel, hogy a Feriről csinálok egy AI Ferit, akivel ugye párkapcsolatot létesítek, és...
7: A béka szerintem elég könnyen tovább lépne.
8: Igen, de gondolj bele, hogy neked téged nem viselne meg, hogy van egy verziód valahol, amit valaki arra használ.
7: Még a verzió, szerintem nem a verzió visel meg benne, hanem az visel meg, hogy te lezárnád a dolgot, de te magad se tud, tehát aki ott hagyta a másikat, és csinálnak róla egy AI-t, ő se tudja lezárni, érted? Hiszen ott van egy mesterséges intelligencia által generált másik Feri, aki meg nem én vagyok, hát engem rohadtul idegesítene.
8: Így van.
7: Hogy én egyébként tovább léptem, már van új barátnőm, mint én, van új családom, és közben tudom, hogy van valaki, ott a béka, aki meg él abban, hogy én ott vagyok neki, de én már nem vagyok ott.
6: Te nem akarsz tovább lépni, ez a te döntésed, hogy nem akarsz tovább lépni. Nekem ez nagyon tetszik, nincs ezzel semmiféle probléma. Egy évig még ott van az exed, igaz, hogy nem tudsz vele lefeküdni, de használod, beszélgetsz vele, este megvitatod a dolgokat, az ő hangját hallod, ez egyfajta gyászterápia. Hát ha erre is
7: nem,
6: tudod használni,
7: a gyászterápiát
6: borzasztó beteg,
7: azt egyedül kell megvívd. A párod már nincs ott, érted?
8: De mi van, ha ráteszik az egészet, a szoftveredet, amit leképeznek, egy bábura. Egy szexbábura.
6: Na, ezt is megcsináltod. Tehát AI vagy alapú szexbábút simán megcsináltod, ahova berakod
8: de
6: a hangot.
8: Hogy emberi jog szempontjában, ez hogyan jó?
6: Az szerintem ennek semmilyen joga nincsen, de ha az hangodat használhatom, tehát az, hogy mi együtt voltunk, és én használom a fotódat, meg a hangodat, és én képezek egy karaktert, azzal az ég egy ott a világon semmi baj nincs. 10 000-ek élnek így most már Kínában, hogy nem lépnek tovább a kapcsolatból, hanem benne maradnak, és az előző párjukkal, a partnerükkel, vagy a férjükkel, feleségükkel vannak együtt. Halálsat, ez tiszta Black Mirror egyébként. Feltöltik valahova az emlékeket, élményeket, és egy AI által generált képmással élnek tovább együtt. Délután 4-kor bekapcsolja az AI-t, beszélgetve vele, hazamegy a munkából, a otthoni rendszerre ráteszi, és beszélget a párjával, aki ugye már nincs ott, de mégis azt éli, mintha ott lenne. Nagyon szürreális.
7: Hát ez ugyanaz a sztori, pár évvel ezelőtt ugye az volt, hogy az elhunyt szeretetből igen, csináltál egy ilyet. Hát ott is mi történik? Hogy
6: egyfajta klón.
7: Igen, de ahelyett, hogy elgyászolnád, elbúcsúznál tőle, te magad fejlődnél és tovább lépnél, ott állsz valakivel, aki nem az. Tehát
8: igen, ez nem
7: mondjuk
8: az
7: már
8: egészben
7: arra azt, hogy ez pótol.
6: Ne, ők se gondolják, hogy ez az.
7: Dehogy nem.
6: Hát nyilván pótolják.
7: Szerintem tökre azt gondolja, hogy az élete ugyanúgy megy
8: viszont
7: tovább.
8: Ez elmond valamit a párkapcsolatnak a minőségéről is, mert hogyha nem vagy valóban kíváncsi a másiknak a véleményére, csak kell valaki, aki húzza a te saját véleményedet. Tehát ha most egy AI-ja a társad, akkor az azt jelenti, hogy abban tulajdonképpen egyedül vagy. Tehát, hogy az, egy, az a párkapcsolat, amiben egy AI a másik, az rólad szól 100%-ban. És nem mondta, hogy nem így
6: és
8: van.
6: És úgy beszél, és azt igen. mondja, és azt csinálja. De hogy te nem is akarsz tovább lépni. Ezek az emberek nem azt mondják, hogy én tovább akarok lépni, hogy ők szeretik ezt az embert, aki kirakta őket. Tehát ők azért tartják fönt a klónt, mert ők benne akarnak ebben marad, és azt mondják, hogy ne baj, hogy elmész, leképezlek téged, és nekem olyan, mintha ott maradnál.
8: Hát tehát, vagy hogy... nem szeretik, csak hogy az egójuk. Ugye
6: hát az is őket. Lehet, hogy ott tartja őket, de hogy egy csomószor nem akarják elveszíteni, aki volt, én megcsinálta. Ott hagy szemétmódon, kilépsz, én leképezlek Kisferibe, hazamegyek és megiszom veled egy sört. Csak az AI mondja, hogy gyere, ígyunk meg egy sört.
8: De nincs ebben valami nagyon agresszív is amúgy? Mert van benne egy nagyon szomorúság, hogy ugye életképtelen vagy, de ott van az agresszió is, hogy akármilyen verziódban, igen, de végül olyan
6: emberi leszel, vagy.
8: És úgy leszel az enyém, ahogy én akarom. Tehát itt én mondom meg a tempót, és szerintem a párkapcsolat pont, hogy nem erről kéne szóljon, az, hogy minden áron olyanná teszem, amilyet én szeretnék, hanem arról, hogy egymást formáljátok meg, hogy formálódsz, hogy engeded magad formálni, igen, is valamilyen szinten.
6: Gyakorlatilag írja valaki, ez egy digitális klónozás. Tehát leklónozzák a párjukat, az exüket, a feleségüket, a barátnőjüket, a meghalt rokonukat. És valójában érzelmi kapcsolatban maradnak vele, és élnek tovább. Valahol szürreális, de valahol ennyire durva, hogy már itt tart a technológia, hogy ezt meg tudod csinálni, hogy hangok, üzenetek alapján te csinálsz egy karaktert, aki ugyanaz, mint a régi exed, vagy feleséged, vagy férjed, aki vagy eltűnt, vagy lelépett, vagy meghalt, vagy tovább lépett. Most, de neked üzenet, ott marad.
7: Ha üzeneteink alapján most klónoznám a békát, akkor ezeket mondaná, ugyan ma te mész a gyerekért, már megint ott hagytad a cipődet a folyosón.
6: Elmentem vásárolni.
7: Elmentem vásárolni, igen.
6: Igen, szerinted szép ez a táska? Igen, igen, ebben a formában. Azt mondja, hogy volt osztálytársa megcsinálta, és az ő az exe karakterét Sims játékban, és ott éltek tovább együtt. Azért az is milyen durva.
8: Igen, de úgy például az érdekel, hogyha mondjuk van egy híres ember, mondjuk ugye itt van a Balázs, és akkor sokan azt mondják, hogy ó, hát a Balázs az ideális férfi, mert ugye nem ismerik rendesen. És akkor azt mondják, hogy izé, hogy na, én akkor a Balázsra akarok párkapcsolatot. És akkor generálnak egy Balást. Amúgy ezt neked kéne megcsinálni, megcsinálhatnád az online Balást, a párkapcsolati Balást, és havi díjért lehetne a párkapcsolatot.
6: Feltölteném magamat, meg a mondataimat, és velem élhetne együtt.
7: Igen, és beszélgetnem vele. Üzengetnétek egymásnak.
8: Elfeledkezni a születésnapjáról, meg ilyesmi, legyen egy teljes Balázs élmény. Tudod, igen. Hogy ez egész így úgy jön át, amilyen a valóságban.
6: Igen, bunkó lennék, paraszt, nagyképű, nem szólni senki, ez úgy, ahogy általában az a valóságban van.
8: Generálna néhány ilyen közúti büntetés, amit megkapnál postán, tudod, ilyesmi. A Black Mirror az gyakorlatilag most már core dokumentum filmé fog válni. Hogyha...
6: És valójában ez van, igen.
8: És amikor megnéztük először, akkor berzenkedve úgy ültünk ott utána napokon keresztül, hogy te jó ég. És valószínűleg azért volt ez az érzés bennünk, mert már akkor is éreztük, hogy van racionalitása, hogy ez meg tud történni.
6: Abszolút, de amikor nézted, akkor nem gondoltad, hogy ez realitás lesz, nem?
8: Ó, én ugye a Feri szoftvert is megnézném. Szerintem Feri ilyeneket mondaná, hogy egyél még abból egyet.
7: Nem vagyok ide azért.
8: Azért tárjéra, amit nem lehet lefeküdni, na gyere.
7: Így van.
8: Egy Prosecco még lecsúszik, mert nem lecsúszik egy Prosecco-nak.
6: GTA-ban az exem nem rossz ötlet, azonnal elütném autóval. Ugye a GTA-ban azt csinálsz, amit akarsz. Valójában alkotsz egy karaktert, aztán mész össze-vissza, igen. Teljesen jól működne, bár nem tudom, hogy ki az a beteg, aki szakít valakivel, és utána még tovább viszi egy párkapcsolatban, de ez totál Black Mirror.
7: Igen, de nem jó mondott, tehát nem akarnak szakítani, hanem akitől ugye elszakadtak, tehát akit kirúgtak, azt csinálja meg, aki még azt gondolja, hogy ebbe lett volna egyébként, lehet, hogy örök élet.
8: Szerintem inkább ilyen valóságtagadásról szól ez az egész, hogy nem akarunk felnőni, nem akarjuk, hogy elfogadni, hogy olyan dolgok történnek velünk, amik akaratunk kívül vannak, és akkor ezt lehasítjuk, és azt mondjuk, hogy nem, én akkor is úgy fogok élni, hogy kitaláltam.
7: Meg
8: azzal,
7: nem kell szembesíteni magad azzal, hogy vajon miért lett vége.
8: Igen, meg nem kell ugye megdolgoznod magad.
7: Igen, kell megdolgozni, igen. Nincs vele meló, nem kell szembesülni azzal, hogy valamit elszúrtál, azért hagytak ott, vagy bár csak a másik szerelmes lett valakibe, tök mindegy az indok, hanem az egészet eldobod magadtól, úristen, nem kell vele foglalkoznom, itt van a műcsajom, vagy a műpasim.
6: Igen.
8: Hagyatosabban a műcsajomat.
6: Megcsalásnak számít-e, kérdezi Péter, ha a párom a mesterséges intelligenciával beszéli még a kapcsolatunk problémáit? Na?
8: Ez kétségbeesésnek számít.
6: Péter kérdezi Miskolcról. Tehát ő még nem töltötte föl a párját egy karakterbe, de már az AI-jal beszéli meg a saját párkapcsolatának a nehézségét és a problémáit, ahelyett, hogy Péterrel beszélné meg.
8: Képzeld, hogy rengeteg embertől hallom ugyanezt, sőt, azt is csinálják az emberek, hogy veszekedés közben kellene, ugye bevonnának szívesen egy harmadik fél, aki igazságot tesz, és a ChatGPT-t vonják be.
6: Mint harmadik
8: mint
6: fél?
8: Harmadik fél.
6: Nem csináld.
8: És nem az első eset, hogy hallom ezt másoktól.
7: Várjál, mi összeveszünk valamin, és te egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor kérdezzük meg a ChatGPT-t.
8: Igen.
7: Oh.
6: És ő igazságot tesz, vagy elmondja, hogy kinek van igaza.
8: Igen, viszont a ChatGPT minden esetben részrehajló, tehát amikor őt kérdezed, akkor valószínűleg a kedvedre fog tenni, amikor válaszol. Nagyon ritkán szokott azért szembesíteni téged valódi, hát ilyen felelősségteljes dolgokkal. A másik, ami szerintem ugye megint egy magány, tehát ez egy elmagányosodást indítványoz az, hogyha nem a másikkal próbáld megbeszélni, hanem befelé spirálozódsz, és akkor a ChatGPT, mint egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen önsegítő eszköz, de közben pedig azt akarja, hogy te jól érezd magad, és te szeresd őt használni. Tehát a kedvedre akar tenni, mert azt akarja, hogy minél többször használ, tehát úgy alakítja ki a függőséget, hogy nem azt mondom, hogy hazudik, de torzít.
6: Igen, de be tudod állítani egy olyan beállításban, hogy legyen nagyon tényszerű, legyen veled nagyon kemény, mondja el, a szar ötleteid vannak, tehát át tudod állítani a beállításokba, hogy milyen legyen veled.
8: Szerinted az emberek megteszik ezt?
6: Nem, fogalmuk nincs erről, igen. De akkor az jó, hogy valaki az AI-jal beszéli meg a párkapcsolati problémáit? Lehet, hogy a párjával tenni?
7: Hát az nem.
6: Nem
7: megcsalás abban az esetben, hogyha egyébként a párjával is megpróbálja ezt a megbeszélést, de nem juttanak dűlőre, akkor nem biztos, hogy rossz haverom.
8: Szürke zóna szerintem. Szürke zóna, mert az jó, hogy elindul benned az igény arra, hogy beszélni akarsz a problémádról, és annak valószínűleg az első lépése ez, hogy kihangosítod a problémát. És lehet, hogy odáig még nem jutottál, hogy a másiknak tedd meg, mert mondjuk ennél komplexebb a szituációd, és az jó. Viszont az meg nem jó, hogy megszokott, hogy ezt magadnak oldod meg, és ugye nem viszed ezt párkapcsolati szintérre, ezt a mert hanem sokan azt csinálják, hogy megnyugtatják magukat vele, és azt mondják, jaj, értem, végülis igazam volt, úgy volt igazam, és akkor már nem viszi át ezt ilyen konfliktusra, vagy párbeszéddé a másikkal, hanem csak simán megnyugt, önnyugtatásra, mint egy cumi úgy használja, érted? És az hiszen nem fog előre lenníteni a párkapcsolatot, sehogy sem. Ez olyan tulajdonképpen amúgy, mint hogyha lenne egy nagyon közepes minőségű terapeutád, vagy
6: igen, akivel megbeszéled aját, hogy a pároddal csinálnád, igen.
8: Aki függ tőled anyagilag.
6: Igen,
7: abszolút. És kedves, elbabusgatja a lelkedet.
8: Igen, de ez a függőség, az, ami szerintem nagyon rossz, mert az a jó terápia, ahol nincsen függőség egymástól.
7: Mindig van, fizetsz érte.
8: Jó, de ez most nem akarok bunkolni, de egy terapeutának egy embernek a 10.000 forintja, az nem annyira sokat számít.
7: Ja, ja.
8: Tehát, hogy az...
6: Gyerekek, azért az nagyon szomorú, hogy ilyen világban kezdünk élni. Engem nagyon érdekel ez a téma, de ez megdöbbentő, hogy emberek már így élnek. Írja Robi. Így van. Hát ebben tényleg ez a megdöbbentő. És ami Kínában történik, az előbb ott itt is megtörténik, és meg is jött a hallgató, aki elmondta, hogy már a párkapcsolati dolgait inkább az AI-jal beszéli meg, mint a saját szerelmével, vagy a párjával.
8: De más, hogy neki pedig a felesége AI-jal iratott meg ilyen leszúrós e-mailt.
6: Mármint, hogy a férjének.
8: Igen. Tehát volt egy konfliktus a férjével, és nem megírta neki, hanem megiratta az AI-ja.
6: Tehát megírta a ChatGPT-t, hogy léci, írd meg a férjemnek ezt és ezt, fogalmazd meg.
8: Szomorú vagyok, mert oda rötyentett a garázsfeljáróra, és ezt fogalmaz meg 15 év párkapcsolat, és akkor így tessék.
6: Ez nem egy rossz ötlet, nem? Hogy erre használod, hogy írd meg, léci.
8: Igen, de akkor nem valósul meg az érzelmi kisülés. Ugye, tehát te nem tudod kiadni
6: magadból. De baj, magad,
8: hogy nem igen. Viszont az összes jó érzés, amikor valaki helyetted megfogalmazza a te érzéseidet, mert akkor azt érzed, hogy látnak téged, hogy látják az érzéseidet. Mert ugye ez nagyon ritkán szokott előfordulni.
6: Én konfliktus kezelésre használom, a párommal nem lehet ilyenkor veszekedni, ezért módszert kérek tőle, tényszerűen fogalmazok, és tök jó meglátása vannak a ChatGPT hatására. Tehát megmondja neki a megoldó képletet, hogy mit mondjon a párjának veszekedés közben. Egészen durva. Tehát itt van a használat.
7: És üvöltözik veled az, hogy te meg, hey, ChatGPT, figyelj csak, hogy
8: nem úgy csinálják, hanem ChatGPT ki. Hallod ChatGPT? Hallod? Ez ő. Na, ehhez mit szólsz?
6: Ez mennyire durva, hogy mire használja már. Te jó Isten. Egészen komoly mélységei vannak.
8: És akkor mi lesz a válogatott sértésekkel, amiket kitalálok hazafelé?
6: A ChatGPT átfogalmazza neked. Igen, úgy, hogy az jó legyen. És akkor

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbánt. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását. Itt az

Mafia a Rádió Egyen, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét. Maradj sok

0: Estén Balázs eddigi legnagyobb partiján.
1: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Két új csoportszobával bővölköd a falva óvodája, hallgatói mentorkonferencia az egyetemen, zajlik a védekezés a szőlőkapóca ellen. Demeter Dia vagyok. Két új csoportszobával bővítik a Kecskeméti Kálmán Lajos óvoda kadafalvi tagóvodáját. A beruházásra több mint 400 millió forintos támogatást nyert a város a TOP Plusz keretében, közölte a polgármester. Szemerei Népataki Klaudia tájékoztatása szerint a jelenleg kétszintes intézmény emellett ráépítéssel bővül. Az óvoda így 4 csoportszobássá válik, és a jövőben az eddigi 83 helyett 115 kisgyermek számára tudnak helyet biztosítani. A fejlesztés része eszköz és új bútorok beszerzése, de megújul és bővül a játszóudvar, és akadálymentesítik is az épületet, amely energiahatékonyabbá is válik. A kivitelezés az év második felében kezdődik, és a tervek szerint 15 hónapot vesz igénybe. A munkálatok az óvodában zajló mindennapi nevelőmunkát nem akadályozzák. Hallgatói mentor konferenciát tartotta a GANF műszaki és informatikai kar, számol be a Neumann János Egyetem. Az eseményt idén 4. alkalommal rendezték meg, az első éves hallgatók támogatására szervezett program zárásaként. A konferencia idei témája az akadálymentesítés volt. A résztvevők két szekcióban 23 előadást hallhattak, több mint 80, többnyire első év folyamos hallgató előadásában. A fiatalok fél éves felkészítését a mentoroktatók és a mentorhallgatók segítették. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta el a rádiónknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
2: A NÉVIK aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
1: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet is. Kezdetben csak a nyugati ország részben, majd estére az ország más tájain is előfordulhat egy-egy futózápor. A nyugati, észak-nyugati szelet térségünkben is kísérhetik élénk, erős széllökések. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórtan futózáporok is lehetnek. 30-31 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A hit extra pillanatai. Ez a Balázsék extra.
5: Itt van a fekete fél, igen, nem?
6: Igen.
5: Azért van. Ezt most akkor döntsük el gyorsan. Figyeld, itt a játékos. Jó, hallgasd.
7: Úgy van.
6: Hány nap lesz? A rövid.
5: Add a rövidet.
6: A rövid. Csak a rövid. Csak a rövid.
8: Belleszezni mentek ma?
7: Úgy van.
8: Hány nap lesz?
5: Add a rövidet újra. Add a rövidet. Fie, rövid.
8: Hány nap lesz?
9: Igen.
8: Én szerintem ezt a szomszédban mondta ki valaki.
5: Adok rá egy kis hangot még a fülesen. Add újra. Add a rövid. Fie.
8: Hány nap lesz?
5: Hányszor meghallgatod? Fie.
8: Hány nap lesz?
9: Hát ez egy ilyen...
6: Nem hallom.
8: Csuklott.
6: Ne arra, hogy beled, de
5: vagytok?
6: Nem hallom bele.
5: Hát Laurel vagy...
6: Laurel
5: vagy mi a másik?
6: Laurin.
5: Vagy mi volt a másik? Lorin vagy nem tudom. Lorin vagy Laurel. Nem hiszem, hogy nem ajátok az igent.
9: Az egy ilyen...
5: Hát figyelj, mutatom újra, figyelj, hallgass, figyelj.
8: Hány nap lesz?
6: Te ott volt, ha nem.
5: Igen volt. Én Laurát hallok, és azt, hogy igen. Hát ott mondja, hogy igen.
9: Ott volt a nem.
5: Figyelj, ott volt a nem. Süketek országos világ találkozója.
9: Fehéret mondott. Most ez jött.
5: Jó. Oké, hát figyeld, hallgass.
8: Hány nap lesz?
5: Hány nap lesz, és erre ott... Wellnesszezni mentek?
9: Hány nap lesz, arra nem mondom.
5: De még előző kérdés, Sávász, hallgass, hosszú, add a hosszú, figyelj, hosszú.
8: Ezt így fogjuk csinálni. Kérdés,
5: Sávász, hogy wellnesszezni mentek?
9: Én ezt nem adom.
5: És arra mondom, hogy igen. Jó, oké, figyeljetek, hajlandó vagyok teljes egyértelműen nem megadni. és hajlandó vagyok egy nagy bocsátkérést mindenkitől elfogadni.
9: Egy és többen természetesen... hívják, hogy te se kérnél bocsátot, ők se fognak.
5: És természetesen elvenni az ajándékcsomagot. Én szerintem ez egy igen.
9: Ez egy de.
5: Lassítsuk le, külügyminiszter uraim. Green needle. Green needle, tényleg. Az, amikor ugye azt hallod, amit az agyad olvas. Mindig ugyanazt mondja, és az agyad ahhoz képest hallja, amilyen szöveget olvasol.
8: Feri,
5: ez nincs ez meg volt? Nektek?
9: Nem, nem, én nem találkoztam vele.
5: Hát ezt ne csináljad már.
9: A van egy csomó ilyen egyébként.
5: Vagytok bolondul?
9: Nem vagyunk, pont ez az.
5: Ez a brainstorm, vagy a green needle. Figyeld, itt van. Figyeld. Ez a kettő.
9: Ez green a green...
5: Jó, és most kezd el a valamelyiket olvasni, és azt vedd le a fülesügottan, és csak arra figyelj, amit olvasol, és csak azt fogod hallani, amit olvasol. Az egyik a brainstorm című szó, a másik a green needle. És ugye, amit olvasol, green te azt needle. Hallod. De ha brainstormot olvasod, brainstormot fogja mondani. És azt hallod.
9: Azt hallod.
5: De hogy vagy mindig ugyanazt mondja? De ha tízszer olvasod a brainstormot, tízszer brainstormot
9: mond. Igen, és hogyha a green needle-t, akkor azt.
5: Te se ismerted?
8: Ne, én ennek csak olyan hangja van, mint amikor a csőgörint lenyomod.
5: Próbáld ki. Vedd a füles, kicsit vonulj félre, és próbáld ki.
8: És gyere vissza tízszer.
9: Újraindul.
5: Green needle?
9: Egyiket nézed a fölső.
8: Hagyjál már ez a green needle.
5: Mert azt olvasod, olvasd a brainstormot, és azt fogod hallani.
9: Folyamatosan olvasd magadban.
8: A túrót, ez green needle.
5: Nem tud az lenni, az brainstorm.
8: Hát nálad.
5: Csináld meg, Anna, vidd ki.
9: Ki a megvezethető? Ki a megvezethető?
5: Amelyiket olvasd el, valamelyiket azt fogod hallani. Ti hol éltek, hogy ilyeneket nem ismertek?
8: Hát te hol élsz, hogy ilyeneket ismersz?
5: Nem, nincs rá, valójában nincs rá magyarázat, hogy miért azt hallod, amit olvas.
10: Nekem is úgy van, mint a Julinak.
9: Hát, hogy hogy mi?
8: Na, ezt hogy olvastad?
5: Hülyék vagytok? Menjél ki, Zsül, hallgass meg. Normális
10: ez vagy. Férfiakra hagytad. Te vagy a mérleg nyelve.
5: Te vagy Zsül.
8: Az állásoddal játszol.
5: Ki vagy rúgva a másodat? Szotyi a túlvilágról. Tessék?
9: Ne már! Azt nem mondja, csak a green needle-t
5: mondja. Nem ez fizetésemelés. Hallotok. Tehát, hogy te brainstorm, te brainstorm, te green needle-t hallasz.
9: Így van, hát mi vagyunk a green needle.
10: Igen.
5: Én ilyenekkel vagyok el 6 órát, értitek?
9: Értünk, mindent értünk.
10: Legdurább, hogy magaddal vitatkozol.
5: Jó, hív fel, adjuk meg neki az ajándékcsomagot. Jó, legyen meg az ajándékcsomag. És
8: úgyis szülinapja van.
5: Szülinapja van, így van. Na, viszont egy érdekes hír, egy Amerika egy államában történt, ugye, milyen hosszú kis cikk ez. És szégyenérzet vezetett egy férfi halálához. Képzeljétek el, hogy mi történt. És szerintem mindenki járt hasonlóan, már nem úgy, hogy meghalt, hanem úgy, hogy kiderült, hogy egy férfi életét vesztette, miután súlyos bélcsavarodás alakult ki nála. A beszámolók szerint azért nem ment el a mosdóba, mert volt egy kezdő kapcsolata, tehát egy induló kapcsolat, és amikor a barátnőjénél tartózkodott, hát szégyelt elmenni a budiba.
8: Oh.
5: Szégyelt elmenni a budiba, mert annak hangja, meg minden más, igen, ugye, velejárója
9: no,
5: van.
9: Mozgalom,
5: 5 napig volt a csajánál, nem ment haza, nem hagyta ott, nem ment el vécére, folyamatosan visszatartotta az ingert, ez idő alatt egyre erősebb hasi fájdalmai lettek, majd bélcsavarodás alakult ki nála.
9: És meghalt.
5: És életveszélyes állapotba került, a férfit később kórházba szállították, de az orvosok nem tudták megmenteni az életét.
8: Jól sikerült, Randi.
5: Az orvosok szerint az eset arra figyelmeztet, hogy természetesen testi szükségleteink vannak, és hogy ha hiába megyünk randira, vagy valami olyan élethelyzetbe, nem szabad hosszú ideig visszatartani, és erős hasi panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. 5 napot küzdött a hősünk. Azért ezt vegyük végig egy kicsit.
8: Istenem.
5: Kezdő randi, mindenki járt így. Kezdődő kapcsolat. Ugye, hát ezt tudjuk, hogy a kezdődő kapcsolatban azért sokáig nem hull le a lepel, első randi, jobbik első otalvás, jobbik arcodat mutatod, hogy ez az ember mit élt át ebben az 5 napban.
8: Miért volt ott egyáltalán 5 napig?
5: Tehát ez egy jó kérdés.
8: Nem tudod kiszaladni egy Burger Kingben, vagy
9: mondjuk
8: bárhova.
9: Ráadásul ez már nem első randi, hát első randira nem költözöl oda 5 napot, tehát valószínűleg már ismert.
5: Randi volt, vagy kezdődő kapcsolat, így van, és a csaját hívta magához, és 5 napig együtt voltak. Ez a nyomorult, ez gondold el a 3. naptól kezdve. Az első 2 napot lehozott. A 3. napon már fészkelődsz. A 4. napon már nagyon hosszú egy-egy óra. Ott már nagyon hosszú, 5 napig küzdött. Mert nem akarta megmutatni, ami egy kezdődő kapcsolatban sokszor megtörténik, hogy egy kicsit maszkolsz, nem?
8: Hát.
5: Lelkítás. Mennyi a rekordod, Gyuli? Hogy állsz, Gyuli, mennyi a rekord?
8: Az
5: első másfél évig kiártott adni a bokor alá.
8: Hát de most ez
5: első másfél évig kellett valamit elmaszkolnod. De mi a mosdóba menetel? Vagy...
8: Például.
5: Vere, mi lehet? Tehát mosdó lehet... A csajoknak szerintem a készülés, hogy nem akarja a reggeli arcodat látni, a hajadat nem megcsinálva,
8: Én ezeket mind produkáltam. Tehát ha ott aludtam egy pasinál, akkor egy picivel korábban felkeltem azért, hogy kiszaladjak a fürdőszobába, hogy kicsit kisminkeljem magam, hogy reggel, amikor
5: Jézus Mária!
8: És átfordul, és így rám néz, akkor ne azt lássa, hogy mindenem össze van gyűrödve, és fogmosás.
5: De oké, de mondjuk a fogmosás, azt értem, de kisminkelted azért magad korábban, hogy ő...
8: Kicsit korábban felkeltem, igen, hogy egy picit kisminkeljem magam, hogy ne nézzek ki szarul.
5: És nem volt fura, hogy visszafeküdtél az ágyba, és a párnádon alapozó nyomok voltak mindenhol? Ez nem volt fura?
8: Nem, csak egy kis szemspirál, egy kis arcpír.
5: Hát tényleg?
9: Ez pont szét tudod kedni a párnád.
5: De miért mostad le este? nem kell lemosni? És fölkeltél, és a hosszabb ideig tartott?
8: Kisúrantam a fürdőszobába, egy kicsit kisminkeltem, hogy az legyen, hogy amikor reggelt kinyitja a szemét, és így oldalra fordul, és meglát engem a párnán, akkor azt mondja, Isten, ez a világ legjobb nő.
5: Micsoda hosszú szempillák.
9: És akkor a mosdó? Olyankor intézted el a mosdót is?
8: Vagy nem, az soha.
9: Azt elvitted valahova.
8: Azt elvittem.
5: Hogy el sem mentél?
8: Nem. Hát
5: pisi, tehát csak smink pisi volt, de hogy pisi akkor volt, kiugrottál valahova.
8: Hát hogyne, persze, ezeket így szállodába itt-ott, ahol, tehát akkor elmentem valahova valami nyilvános vécébe, és akkor inkább ott intéztem.
9: És volt, hogy másfél évig húztad ezt, míg mertél úgy nagy vécézni, hogy ő ott volt?
8: Hát,
9: azért az haladó.
5: Azért az nagyon haladó.
8: Két ilyen
5: az nagyon haladó.
8: Tartós párkapcsolatom volt, de igen, én azért hosszú hetekig húztam ezt, hogy próbáltam megúszni az első ilyen. Tehát, nekem számomra egy kellemetlen, egy feszélyező dolog az, hogy esetleg ott hagyok hát mármint, hogy ott hagyod magad után szagot. Szerintem aha, ez ilyen nagyon...
5: Kik a nagyobb eltűnő? A férfiak?
9: Nem, a csajok.
5: A csajok térítenek az elején a jobban, igen? De egy pasiba is lehet gát, hogy nem használja a mosdót, hogy nem zuhanyzik ott, hogy nem megy el vécére. De az, hogy fölkelsz korábban, míg ő fölkel, hogy kisminkeld magad, azért ez kemény.
8: Hát az ellenoldalt is megtapasztaltam egyszer.
5: Ő is kisminkelte magát, rájutottál, és ő is minkelt.
8: Nem, ott az első ilyen együtt töltött éjszaka után ő gátlástalanul bement a WC-be, még csak a csapot se nyitotta ki.
5: Rojtosra fosta a bugit.
8: Annyira ciki volt, hogy én így ültem bent a hálószobában, és tudom, akkor visszajön, és úgy tesztek, mintha nem történt volna semmi.
5: De miért, ez miért van vajon? Tehát, hogy tudjuk, hogy a másik is elmegy mosdóba, tudjuk, hogy ő is pisír, hogy kakér, de hogy valamiért jobb színben akarod magad feltüntetni, kellemetlennek gondolod? Hogy hát föl kell sminkelni, hogy nem vágod le a lábúj körmet, hogy nem mész el mosdóba.
9: Az első időszakban csak jót akarsz magadról. Hát, ha,
5: de az, hogy belőle is hasonló hangok jönnek ki.
9: A világ legrendetlenebb embere vagy, ha fölviszel egy csajt, vagy fölmegy hozzád egy pasi, akkor kitakarítasz, a rendet raksz. Nem? Ha ugyanez, a WC, minden ugyanez. Tehát az első X időszakban, a kapcsolat elején mindenki hazudgázik össze-vissza ilyen kisebb-nagyobbakat.
5: Ez a nyomorult, hallod? Ez 5 napig, figyelj, gondold el, hogy ez milyen pokol, hogy a harmadik nap már fészkelődsz, a negyedik nap már nagyon fáj, görcsöl, nem mutatod, izzadsz, csavar, tehát hogy ez mi mentő keresztül, mire az 5. nap után bement és belehalt ebbe a dologba. Tehát ez az felfoghatatlanul durva, hosszú éjszakák lehettek azok. Azért 2 nap, 3 nap után meg, akinek nagyon lassú a bélműködése, az is azért az úgy picit úgy meg tud csavarni.
9: Azt nem értem, hogy ő nem ment el sehova közbe, tehát nem ment el.
5: De ezt kérdezi, hogy miért nem ugrott ki valahova, nem ment el sehova.
8: Hát nem ment el, meg valószínűleg ez egy ilyen 5 napos maratoni hancúr volt, és akkor ott nem szaladsz ki.
9: Aha.
8: Inkább tartotta. Attól jó,
9: hát de úgy nem is tudsz szexelni.
8: Dehogy nem.
5: Szerintem a harmadik naptól már nem. Tehát a harmadik naptól ez már annyira fáj valószínűleg, hogy ott már valójában semmi nem történik. Tehát ott már semmi nincs. Ott már csak egy ilyen görcsülős, izzadós, kínlódásos, fájós. Ahol a csaj valószínűleg kérdezgette, hogy mi a baj. A negyedik nap már valószínűleg nem beszélt.
8: Tehát, jaj, hogy... csak összeszorított fogja, hogy nem valami kicsúszott.
5: Érted? De ezt hívják marketing időszaknak.
8: Hát egyébként igen.
5: Igen, mindenkinek van ilyen marketing időszak, amikor a legjobb arcodat mutatod, és nem csinálsz előtte dolgokat, és csalsz egy kicsit a kapcsolatban. Ez egy ilyen természetes csalás akkor.
8: Folyamatos magas sarkú viselés. Például te.
5: Az valójában most is van. Tehát az nincs.
8: Estére leszakad a lábad a rakparton, csak úgy vagy hajlandó sétálni.
5: De nem felszabadít, hogy egyszerűen elmész egyet pisilni, vagy elmész vécére. Tehát, hogy az nincs abban valamilyen nagyon bátor, hogy figyelj, ez van, az első nap cifrára fosod, és megvagy.
9: Tehát, hogy kellek, így is kellek.
5: Egyébként sokkal, tehát, hogy ilyenkor kendőzetlenül bátra vagy őszintébb vagy, lehet, hogy még szimpatikusabb is.
8: De a bevezető időszakban ilyen dolgokat nem társz rögtön a párod elé. Az elején hagyj higgyél azt, hogy te vagy a tökéletes minden tekintetben, hogy te nem kakilsz, vagy hogyha kakilsz, akkor azt nem veszi észre.
9: De senki nem gondolja, hogy a másik nem
8: kakil. Ezt pontosan tudom, de te, miért?
9: Mindenki rögtön... kakil.
8: Mindenki kakil, de az elején nem kakilsz, nem pukizol, nem böffentesz, nem csinálsz semmi olyasmit a párod előtt, ami
9: olyan volt, hogy annyira kellett, hogy akkor azt mondtad inkább, hogy hazamegyek, vagy elmegyek?
8: Hogyne.
9: És akkor ott hagyod az első randit, mert
5: nem az
9: egyébként...
5: Hát kitalálsz valamit. Tehát nem az első randit nem, de mondjuk az első éjszaka másnapján. Hazaugrasz, anyád beteg, nem van egy macskád.
9: Jaj, meg kellett egy
5: nem. Vagy leugrasz egy benzin valahova. De tehát igen, én sem állítom képzelni, hogy emberek elmennek.
8: Azt mondjuk, elmegyünk sétálni valahova, és akkor azt mondom, hogy ó, itt van, csak beszaladok pisilni, mert a pisilés az egyébként egy igazolható történet, és akkor nem pisilek.
5: Mi meló lehet ebből, hogy energiát leginkább nők, szerintem nők többet, hogy mit fektetnek ebbe?
8: Hogy
5: a kampány időszakban, hogy a marketing időszakban. Szegeden laktam, Budapesten jártam fel csajozni, az első együtt töltött hétvégén nem mertem elmenni WC-re, vasárnap este elindultam vissza Szegedre, 1-4-es kis Skoda Fábia. Lelkét kitapostam, hogy minél hamarabb leérek Szegedre, amikor hazértem, szembesültem a tényleg, hogy a másik két lakotásom ott van két vaddegen lány. Azt hittem, hogy végem van, bemettem, megtörtént, csak röhögben itt kérdeztek, hosszú hétvége volt. A feleségem, amikor beköltözött hozzám, annyira tartotta magát, hogy nem ment el WC-re, egy idő

0: elé megbeszélni a hétvégét. 10 év alatt kb. 4-szer tudtam vécére menni a páromnál, szinte mikor nem volt otthon, inkább hazaviszem, a pisilést sem tudtam nagyon sokáig előtte, se melóba, se sehol, csak otthon. Volt, amikor 3-4 napig bírtam, hogy nem mentem. 3-4 napig bírta, hogy nem mentem.
1: És 10 éve csinálja ezt? Na, azért...
2: Nektek nincsen ilyen egyébként, hogyha mondjuk külföldre mentek, akkor van egy ilyen 2-3 napos átállás? Hogy megérkezik az első
0: szerelmény. Nincsen ilyen nagy jetlag ebből a szempontból. Tehát, hogy, de van, ott, van a barátaim, akik szenvednek ebben. Hogy...
1: Ott mi zavar? Az idegen hely?
0: Igen, idegen hely.
1: Szobába kell csokizni.
0: Igen, kimozdultál a komfortzónádból, igen.
2: Megváltozik a közeg.
0: Ja. Igen. 2 éve vagyunk együtt, de mai napig ki kell mennem a gangra a feleségem vécére, mert télen is. Télen is kizavarja.
1: Utálsz egy 10 percet.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: Slágers a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
1: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Július 30, augusztus 1.
7: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega és még sokan mások.
6: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
7: Második kecskeméti Summerfest.
6: Jegyek oneticket.hu.
8: Az Auchanban mindig megéri tankolni, mert a mindig alacsony üzemanyagárak mellett most 10% kedvezményt adunk a következő bizalomkártyás áruházi vásárlásodhoz. Részletek az auchan.hu per kuponakció weboldalon. Irány az Auchan, spórolj okosan!
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
10: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
9: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
10: Mi így építjük a jövőt.
9: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
10: Légy te is a csapatunk tagja.
9: A jövőt mi alakítjuk.
10: Benne vagy?
9: Jelentkezés@infineon.com.
11: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong.
5: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
12: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
5: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermű.

óra múlt 6 perccel, vasárnap délelőtt van, egyelőre 23 fokot mutatnak a hőmérők. Így ma végre fel lehet lélegezni, elmarad a tikkasztó hőség. Ez az időjárás pedig tökéletes a kinti pörgéshez, vagy a strandoláshoz. Lendületes napot kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és a környék összes kis és nagy településének. Óriási pacsi a Rádió egy gongon belünk tartó online hallgatóknak is. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntelek benneteket. A stúdióban a potméterek már feltolva. Indítjuk a mai közös menetet. Július 5-e van. A naptár szerint az Emese és a Sarolta nevű hallgatóinknak jár a kitüntetett figyelem. Ha ismertek olyanokat, akik ezeket a szép neveket viselik, már mehet is nekik a gratuláló üzenet. De azoknak is küldjük a virtuális konfettit, akik pontosan ma ünneplik a születésnapjukat. Ha a tortán a gyertyák száma már egy kisebb erdőt alkot, semmi gond. A jó ritmusok és a hidegüdítők szinten tartanak majd. Pontosan úgy, mint a labdarúgó világbajnokság, ami ma is gőzerővel dübörög tovább a képernyőkön, a feszültség pedig meccsről meccsre csak növekszik. De ami még ennél is jobb hír, elstartol az óra slágere, a Rádió egy gongon játék. Ma is emeljük a tétet, úgyhogy óránként nem egy, hanem rögtön két darab, azaz egy páros pizza talál gazdára, szabadon választva az étlapról. Ugye, hogy jól hangzik a vasárnapi családi ebéd előtt, vagy a baráti vacsora mellé? Akkor mutatom a menetrendet, a feladat egyszerű, fülelni kell a megjelölt dalt a zenék között, és amint megszólal, már dobhatjátok is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha visszahívlak, az előadó és a dal pontos megnevezése azonnali gasztronómiai sikert jelent. Na de addig sem hagyjuk, hogy leüljön a hangulat, hamarosan érkeznek a netpercek, ahol megnézzük, miért a dörzsölt, sokat látott programozók járnak a legjobban a mesterséges intelligenciával. Ne menjetek messzire, igazi mai slágerek jönnek megállás nélkül. Következik Sam Felt, Rosaline és a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Netpercek támogatója, a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu
1: 4:11 után 2 perccel a Rádió 1 Gong Netperceit halljátok. Miközben sokan még a reggeli pirítóst kenik otthon, a techvilágában komoly átrendeződés zajlik. A beszámolók szerint a mesterséges intelligencia teljesen felforgatja a programozók életét, de nem pontosan úgy, ahogy azt elsőre gondolnánk. A közhiedelemmel ellentétben az algoritmusok nem a kezdők munkáját könnyítik meg leginkább. A friss statisztikák azt mutatják, hogy a nagyobb szakmai rutinnal rendelkező, sokat látott fejlesztők profitálnak a legtöbbet a gépi segítségből. És hogy miért? Mert egy pályakezdő hajlamos elhinni a gépnek minden zöldséget, amit az magabiztosan leír, még ha a kód hibás vagy lassú is. Egy igazi profi viszont úgy kezeli a mesterséges intelligenciát, mint a fáradt szülő a rakoncátlan kisgyereket. Átnézi a munkáját, pillanatok alatt kijavítja a logikai buktatókat és kiszűri a veszélyes részeket. A gép gyorsítja a rutint és készít egy jó vázlatot, de a szakmai felelősség és a józanész az embernél marad. Szóval nem a robotok veszik el a munkát, hanem azok a szakemberek, akik pontosan tudják, mit kell kérni a technológiától, és mit nem szabad vakon elfogadni. Ezek voltak a Netpercek, a modern szoftverek világa után. Nálunk a játékhoz csak egy jó fülre van szükség. Következik már is az óraslágere, a páros pizza pedig csak arra vár, hogy valaki lecsapjon rá. Jegyezzétek meg a most következő előadó nevét és a felvétel címét, és küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Legközelebb a friss időjárással jelentkezem. Addig is várom az éhezők üzeneteit.
2: Most következik az a dal, mellyel tiéd lehet az esély egy dupla, felejthetetlen ízű pizzára. Az óraslágere a Rádió 1 Gongon.

itt a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi mai sláger megy. 10:30 lesz egy perc múlva. Készülnek a strandtáskák, pörögnek a ventilátorok, úgyhogy nézzük is gyorsan, mit mutat az égbolt a következő három napban. Ma igazi barátságos, változóan felhős napos időnk lesz a térségben. Nagy hőségtől egyelőre nem kell tartani. Legfeljebb egy-egy egészen gyenge, elhanyagolható zápor alakulhat ki a környéken. A nyugati, északnyugati szél viszont élénk, helyenként erős lökésekkel hűti majd a levegőt, a csúcsérték 28 fok körül alakul. Hétfőn már több fátyol és gomoly felhő takarhatja el a napot, és több helyen zápor, elvétve zivatar is kialakulhat. A szél erős marad, a hajnali 10-19 fokról délutánra 25 és 32 fok közé melegszik a levegő. Kedden visszatér a tartós napsütés, bár egy-egy zápor vagy zivatar néhol még előfordulhat. A szél élénk marad, de a nappali felmelegedés fokozódik, délután már 29-34 fokot mérhetünk a napon. És a végére egy gyors érdekesség a szélről. A szélnek önmagában valójában egyáltalán nincs hangja. Az a tipikus süvítés, amit hallunk, csak akkor keletkezik, amikor a rohanó légáramlat neki ütközik a tárgyaknak, például a fák leveleinek vagy a házfalának. Nem sokára jönnek a Foci BB legfrissebb hírei, most pedig Cyril és Mary Joe igazi mai slágerével megyünk tovább. Következik a Still Into You.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Ez a Rádió egy gong. 10:30 után 5 perccel a foci VB legfrissebb híreivel megyünk tovább. Megvolt a délelőtti frissítő, akkor jöhet mellé egy kis tiszta adrenalin, közvetlenül a zöld gyepekről. Tegnap este ugyanis hivatalosan is elstartolt a világbajnokság egyenes kieséses szakasza, és az éjszakai forgatókönyv pontosan olyan drámai lett, mint amit egy igazi futballásztól elvárhatunk. Este 7 órakor Kanada és Marokkó feszült egymásnak, a találkozó pedig valóságos hullámvasút volt a szurkolóknak. Az afrikai csapat egy korai, villámgyors góllal sokkolta a kanadai védelmet. A tengeren túliak viszont nem estek pánikba. A második félidőben hatalmas rohamot indítottak, teljesen átvették az irányítást, és végül egy elképesztő hajrával 2-1-re megfordították a mérkőzést. A mindent eldöntő találat a 85. percben érkezett. Így Kanada már ünnepelhet, ott vannak a legjobb 8 között. Késő este 11 órakor aztán a franciák léptek pályára Paraguay ellen, és a világsztároknak bizony alaposan meg kellett izzadniuk a sikerért. Paraguay a semmiből szerzett vezetést egy kontra után, a francia válogatottnak viszont jót tett a szünet és a fejmosás. A második játékrészben magasabb fokozatra kapcsoltak, berámoltak 3 gólt és végül 3-1-re hozták a kötelezőt. Tehát Franciaország is megy tovább a negyeddöntőbe. Mbappé már 7 gólos a tornán, ezzel beérte Lionel Messit a góllövő lista élén, sőt papíron meg is előzte, ugyanis a franciának több gólpassza van, szám szerint 2. Ma újabb 2 világbajnoki nyolcaddöntőt rendeznek, 22 órától Brazília Norvégiával játszik, majd hajnali 2-től Mexikó Angliát fogadja az Azteca stadionban. Ezek voltak a világbajnokság legfrissebb hírei, rövidesen ránézünk az utakra, a folytatásban pedig következik New Level Empire és az Odafuthatnánk.

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Ha most éppen a kocsiban ülve tekeritek fel a hangerőt, akkor nagyon figyeljetek a szélvédő mögött. Az M5-ös autópályán ugyanis komoly csomóponti korlátozásokkal indult a nap. A 74-es kilométernél gőzerővel építik át a Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóágat lehet használni. A lehajtó zárva van, míg a Röszke felé vezető oldalon sem le, sem felhajtani nem tudtok. Jó hír viszont, hogy ugyancsak a 74-es kilométernél megnyitották az M44 4-es autóút új felhajtóágát a főváros felé. Így az autóútról és az 5-ös főútról érkezők is közvetlenül a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak ráfordulni a strádára. Arra viszont figyeljetek, ha Röszke felé tartotok, hogy a 121-es kilométernél a Petőfi szállási pihenőt aszfaltozás miatt lezárták. Aki tankolni akar, az tegye meg még a 91-es kilométernél Kecskemét délen, vagy guruljon el a 151-esig a Szatymazi pihenőig. Az információk után rövidesen kiderül, megtalálta-e valaki az óraslágerét, és már megyünk is tovább. Következik Dua Lipa és a Levitating.

0: tessék.
1: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok, Juliannát keresem.
0: Szia, Zsolt.
1: Szia.
0: Azt vagyok.
1: Mielőtt még elfelejtenéd, gyorsan mondd el nekem, melyik volt az óraslágere, ki volt az előadó és mi volt a felvétel
0: nem
1: címe.
0: Nem fogom elfelejteni. Lady Gaga, Abrakadabra.
1: Köszönöm szépen, tökéletes a válasz. Megnyerted a két pizzát, kivel lesz elfelezve? Ki lesz a szerencsés társ, aki kap belőle?
0: Szerintem a fiam, mert ő nagyon szereti a pizzát.
1: Hát, ha nagyon szereti, akkor legyen az egyik az övé, a másikon pedig megosztoztok ti. Egyébként nálatok okay. mi a helyzet? Az ananász jöhet a tésztára, vagy a szigorúan tiltó listás? Nálatok
0: nem
1: is.
0: Nem kell rá
1: ananász. Én is ugyanezen a véleményen vagyok.
0: Köszönöm szépen, és további szép napot neked.
1: Köszönöm. Szia. Óra nyereményünk tehát gazdára talált. Bízom benne, hogy ez a következő órában is így lesz. Rövid reklám és a hírek után Tóth Abigail és Accent igazi mai slágere érkezik. A Sugar Daddy, és jönnek a programajánlatok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az óra slágere a Rádió egy gongon. Egy minden elképzelést felülmúló ízkollekcióval, igazi olasz receptek alapján készített pizzapáros lehet a nyereményed, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a Rádió egy gongon. A Max Kávézó és Pizzéria támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos étkezőszékre, és 20-50% kedvezményt számos gamer és irodaszékre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap, augusztus 19-e.
8: És ez csak a kezdet.
9: Nyári forróság, hűsítő árak. Péntektől vasárnapig minden növényárából annyi százalék kedvezményt kapsz, ahány fokot a hőmérő mutat. Oázis Kertészet, Kecskemét.
10: Szombaton és vasárnap is várjuk Kecskeméten az Oázis Kertészetben a Budai úton, a Nagy Tesco körforgalomnál.
11: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
12: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
13: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
12: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
13: Mi így építjük a jövőt.
12: Az Infineon Technologies cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
2: Reklámot hallottak.
4: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Elérhető a kórházi kisokos újabb része. Útfelújítás kezdődött Kiskunfélegyházán, Jultemben halad a stadion fejlesztés. Demeter Dia vagyok. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskun vármegyei oktató kórház közösségi oldalán. A betegedukációs sorozat soron következő témája az invazív kardiológia. A legfontosabb felvetésekre Berta Balázs, az invazív kardiológiai osztály osztályvezető főorvosa válaszolt. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, mint hogy milyen tünetek esetén lehet szükség invazív kardiológiai ellátásra, hogyan zajlik a vizsgálat, jár-e fájdalommal, vagy hogy meddig tart a felépülés. Megtisztult a Csukásér környéke egy civil kezdeményezésnek köszönhetően. A Zöldítő Civil Társaság szervezett a napokban hulladékgyűjtési akciót a területen. Az önkéntesek összesen csaknem 2700 kg-nyi szemetet szedtek össze. A 13 köbméternyi hulladékot a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Hétfőn már el is szállította. A közösségi oldalukon azt írják, ha valaki illegális hulladéklerakást észlel, értesítse a Kecskeméti Város Rendészet ügyeletes munkatársait. Megújul a Bajza utca Kiskun félegyházán, a munkálatok a héten már elindultak. Az első ütemben a Mikszent Kálmán utca és a Kafka-Margit utca közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt időszakos forgalomkorlátozásra és közlekedési nehézségekre lehet számítani az érintett területen. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés, olvasható az önkormányzat közleményében. Jó ütemben halad a kecskeméti széktói stadion fejlesztése. A KOL beszámolója szerint már épül a városi oldali lelátó fölé kerülő tetőszerkezet. A beruházás nem csak esztétikailag fontos, jelentősen javíthatja a nézői komfortot is. A meglévő lelátó alapvetően megmarad, de a mögötte található földtöltést elbontják, és az egész terület korszerűbb kialakítást kap. A beruházás részeként még új fedett nézőteret is kialakítanak, emellett megújulnak a kiszolgáló funkciók is, korszerűsítik a büfét, és megújulnak a vízes blokkok is. A megújult létesítmény várhatóan már a 2026-27-es idény kezdetén fogadhatja a szurkolókat. Ma is több órás napsütésre számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet is. Kezdetben csak a nyugati ország részben, majd estére az ország más tájain is előfordulhat egy-egy futózápor. A nyugati, észak-nyugati szelet térségünkben is kísérhetik élénk, erős széllökések. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórtan futózáporok is lehetnek. 30-31 fok várható.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

A konyhákból már hallatszik a klopfoló ütemes moraja. A strandokon csobbannak az első bátor úszók. És a klasszikus vasárnapi rituálék végleg átvették az uralmat. Itt a Rádió 1 Gong 11 óra múlt 10 perccel. A hőmérők odakint 25 fokot mutatnak, kezd beindulni a nyári motor. Jókedvű és pörgős vasárnapi sávot varázsolunk Kecskemét Nagykőrös Csongrád minden otthonába és autójába, és üdvözlet a világ minden tájáról az online streamen keresztül velünk lógóknak. Kormos Zsolt vagyok, és azt javaslom, hangoljuk át a gondolatokat a tiszta pihenésre. Nem sokára kinyílik a helyi programajánló a legvadabb környékbeli tippekkel, legyen szó erdei sétáról vagy hűsítő vízpartról. Úgyhogy készítsétek a naptárakat a mobilon, és ha már a telefonoknál tartunk, a vasárnapi ebédet két mozdulattal ingyenessé tehetitek. Az óra slágere játékban ugyanis két darab, azaz egy páros pizza a tét. Mert jól tudjuk, hogy egy pizza nem pizza, párosan szép az élet, és a tészta sem szereti a magányt. Ha meghalljátok az óra slágerét, telefon a kézbe, és jöhetnek majd a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen. Az előadó nevét és a felvétel címét fogom kérdezni, és már is tálalva a menü. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Igó és One Republic igazi mai slágerével megyünk tovább. Itt a Chasing Paradise.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ha a nagy vasárnapi jövésmenésben a strandolás és a kerti sütögetés mellé egy kis minőségi, helyi feltöltődésre is vágynátok, érdemes felírni a naptárba a következő tippeket. A vizuális művészetek kedvelőinek szinte kötelező darab a híres agóra Kodály Zoltán terme, ahol nemrég nyílt meg a Patkós 60 elnevezésű jubileumi tárlat. A látványos kiállítás Patkós László, zseniális grafikus művész legizgalmasabb alkotásait mutatja be a közönségnek, és egészen július 18-áig bármikor megtekinthető. Ha pedig szívesen belátnátok a kulisszák mögé, hogy hogyan vigyáznak ránk a mindennapokban, akkor kedden délután pontosan 3 órakor irány a Katona József könyvtár. Takács Attila térfelügyeleti csoportvezető tart egy érdekes, interaktív előadást a Kecskeméti Városrendészet mindennapi tevékenységéről és titkairól. A kulturális programok után nálunk a stúdióban viszont a kulináris élvezeteké a főszerep. Ugye nem felejtettétek el, hogy javában zakatol az óraslágere a Rádió egy gongon játék. Sőt, mi több, már is következik a keresett felvétel. A tét most is 2 darab, azaz egy hatalmas páros pizza, és csak a most következő előadó nevét, meg a felvétel címét kell megjegyeznetek. Ezen kívül már csak 1 dolgotok van. Küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as számra.
0: Most következik az a dal, melyel tiéd lehet az esély egy dupla, felejthetetlen ízű pizzára. Az óraslágere a Rádió egy gongon. Yeah!

0: Az időjárás jelentés támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, nem sokára dél, már is jönnek a legfrissebb meteorológiai adatok a következő 72 órára. Ma egy nagyon kellemes napsütéses, de felhőkkel tarkított vasárnapot kapunk, csapadéknak szinte esélye sincs. Legfeljebb egy-egy gyenge futózápor fordulhat elő a régióban. A nyugatias szél viszont tisztességesen átmozgatja a levegőt, élénk erős széllökések mellett délután 28 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Hétfőn, a munkahét első napján már sűrűbb felhők zavarhatják a napsütést, több körzetben záporral, elvétve zivatarral. A szél továbbra is morcos marad, a hajnali 10-19 fok után délután 25 és 32 fok közötti értékeket mutathatnak a kijelzők. Kedden aztán még magasabb fokozatra kapcsol a nyár, változóan felhős időben, néhol záporokkal, de már 29 és 34 fok közötti melegedéssel tér vissza az igazi forróság. A napsütés mellé pedig egy villámgyors tény. A napból érkező fénysugaraknak pontosan 8 percbe és 20 másodpercbe telik, amíg megteszik a 150 millió kilométeres távolságot, és elérik a föld felszínt. Tehát a most látott napfény valójában már egy picit múlt idő. Egyébként ez a nagyjából 8,5 perc, pontosan 3 igazi mai sláger idejét teszi ki. Mabel-lel megyünk tovább, ez a Don't Call Me Up.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Útinformációk következnek a Rádió 1 gongon. Ahogy közeledünk az ebédidőhöz, a főutakon is beindult a forgalom. A most érkezett adatok alapján főleg az 5-ös főúton kell türelmesnek lenni. Lajos Mizse átkelési szakaszán a 67-es és a 70-es kilométer között szakaszos burkolatjavítás lassítja a gurulást. Az aktuális munkaterületnél egyetlen sáv járható. A forgalmat irányonként váltakozva engedik, így hát kisebb torlódásra számíthattok. Kecskemét belterületén is építkeznek a 76-os és a 77-es, valamint a 78-as és a 81-es kilométer között is félpályás lezárás van érvényben. Szintén a városon belül a 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéket fektetnek, ott is félpályán váltakozva halad a menet. Kiskunfélegyházán az 542-es főúton pedig a 70-es kilométernél a 451-es főút csomópontja előtt kábelfektetés miatt zárták le a félútpályát. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 Gong csapata. Hertz és Purple Disco Machine igazi mai slágerével utazunk tovább. Következik a Wonderful Life.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Miért a Rádió 1-et hallgatják?
2: Jó műsorvezetőt, miért szeretem a Rádió 1 gongot hallgatni? A jó változatos slágerek zenék miatt.
1: Rádió 1 gong. I know.

0: Igen.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Robit keresem.
0: Szia, én meg az.
1: Szia, nem csak téged kereslek, hanem az óra slágerét is keressük. Tudod-e, hogy ki volt az előadó ebben az órában is? Mi volt a felvétel címe?
0: Igen. Kor Rúzsa hallgatom. Magdi, Nyári Záfor.
1: Tiéd a két pizza a Max Pizzéria jóvoltából. Melyik a kedvenc pizzád?
0: Hát a Csongoku.
1: Ja, tudom mi az. Sonkás, gombás, kukoricás pizza.
0: Kukoricás,
1: aha, nagyon finom. Ez jó választás. És most egy teljesen más téma. Ment a szurkolás az éjszakai meccseken, vagy a Franciaország Paraguay alatt már az alvás győzött?
0: Hát pihentünk, igen.
1: Pihentetek.
0: Családon, úgyhogy pihentünk inkább.
1: Inkább pihentetek. De egyébként követed a világbajnokság eseményeit?
0: Hát igen, követem valamennyire.
1: És ki a favorit nálad?
0: Hát az argentinok.
1: Akkor jó szurkolást kívánok és jó étvágyat a két pizzához.
0: Köszönöm szépen.
1: A következő órában indul a mai Daily Mix. Mondanom sem kell, igazi mai slágerrel. A reklámok és a hírek után Martin Garrix és a Butterflies érkezik. És folyamatosan vadásszuk majd az óra slágerét is. Ezen kívül pedig egy történet következik, egy tudományosan igazolt, kulináris érdekességgel, a gyermekkori emlékekről és a vanília fagyi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Egy minden elképzelést felülmúló ízkollekcióval, igazi olasz receptek alapján készített pizzapáros lehet a nyereményed, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Max Kávézó és Pizzéria támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl Plusz kártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
7: Július 30, augusztus 1.
8: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
7: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
8: Második kecskeméti Summerfest.
7: Jegyek oneticket.hu.
9: Unod a megszokott programokat? Van valami új Kecskeméten. Próbáld ki a sport és vadászati szimulátorunkat, ahol biztonságos környezetben élheted át az igazi adrenalin élményt. Tökéletes program barátoknak, családoknak, csapatoknak. Versenyezzetek egymással és élvezzétek a garantált jó hangulatot. Keresd minket a Facebookon és foglalj időpontot még ma. Shooting Point. Virtuális koronglövészet és vadászati szimulátor.
10: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
11: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Készülnek a nemzetközi zsűri fogadására Kecskeméten, új tárlat a Lift galériában. Segítsünk a madaraknak a hőségben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül a nemzetközi megméretetésre Kecskemét. Hétfőn érkezik a városba az Európai Virágos Városok és Falvak nemzetközi zsűrije. Szemerei Népataki Klaudia polgármester közösségi oldalán azt írja, a program a virágosítás és a zöld felületek mellett szól arról a szemléletről is, amely a természet adta lehetőségek, az épített környezet és a helyi közösségek harmonikus együttélésére épül. A bejegyzés szerint július 6-án bemutatják a Kecskeméten létező számos városi fejlesztés, közösségi kezdeményezés, környezeti nevelési programot és önkéntes akciókat. Kiemelte, a zsűri érkezésére való felkészülésben önkormányzati intézmények, civil szervezetek, oktatási intézmények, gazdasági szereplők és helyi közösségek egyaránt részt vesznek. Kínával ismerkedhetnek a látogatók, ünnepélyes keretek között nyílt meg Szabó Attila Tamás Pillanatok Kínából című fotókiállítása a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház Lift galériájában, közölte az intézmény. A tárlat Kína természeti szépségei mellett különleges fényeket, hangulatokat és emberi történeteket is bemutat. Az alkotó munkáiban, aki egyébként a kórház központi klinikai laboratóriumának biológus munkatársaként dolgozik, a természet és a tájképek mellett egyre nagyobb szerepet kap az emberábrázolás is. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvévője rádiunknak azt mondta, egy egyszerű madáritató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
13: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
12: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet is. Kezdetben csak a nyugati ország részben, majd estére az ország más tájain is előfordulhat egy-egy futózápor. A nyugati, észak-nyugati szelet térségünkben is kísérhetik élénk, erős széllökések. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórtan futózáporok is lehetnek. 30-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió
1: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mi

csörrennek a kanalak, gözölög a friss húsleves, és az asztalok körül végre teljes a létszám. Pontosan 10 perccel múlt dél. Itt a vasárnapi ebédidő és a Daily Mix ideje. Jó étvágyat és laza vidám perceket kívánok Kecskemét, Nagykőrös, Csongrád minden ebédlőjébe, meg persze óriási pacsi az internetes arcoknak is, akik a rádió egy gongritmusait választották a vasárnapi rántott hús mellé. Kormos Zsolt vagyok, és annyit elárulok, hogy lassan már gyűjtjük a Viber és SMS üzeneteket a következő két pizza kisorsolásához. Nem sokára a gasztropletykában azt is elmesélem, milyen elképesztő biológiai trükkel ránt vissza minket a gondtalan gyerekkorba egyetlen gombóc vanília fagylalt a nyári melegben. Csak úgy, tudat alatt. De a jó falatok mellett érdemes nyitva tartani a füleket is, mert az óraslágere játékban rövidesen nem egy, de két darab pizza talál gazdára. Ha meghalljátok a dalt, azonnal jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen. Ti meg addig is koncentráljatok a finom falatokra. És ahogy azt tegnap megállapítottuk, a Good Life-ból így lesz Dolce Vita. Következik Fast Boy igazi mai slágere.

Daily Mix a rádió egy gongon. Következik a vanília fagylal titkáról és a gyermekkori időutazásról szóló történet. Kiderült, hogy a világ legnépszerűbb jégkrém íze, a vanília, nem véletlenül vált a megnyugvás szimbólumává. A laboratóriumi mérések kimutatták, hogy a vanília alapvető illat és íz molekulái hajszál pontosan megegyeznek azokkal a vegyületekkel, amelyekkel a legkorábbi gyermekkorunkban az első táplálékok során találkoztunk. Amikor a hőségben elnyalunk egy gombóc vaníliafagylaltot, az agyunk érzelmi központja azonnal aktiválódik, és egy tized másodperc alatt visszarepít minket a biztonságos, gondtalan gyerekkori emlékekhez. A vanília választás a kánikulában valójában egy ösztönös, tudatalatti, stresszoldó időutazás. Hát kell lennél jobb tudományos érv egy újabb gombóchoz? De a nosztalgikus hűsítők után nálunk a kézzelfogható, forró ízeké a főszerep. Következik tehát az óraslágere, jegyezzétek meg az előadó nevét és a felvétel címét, ha az ebéd mellé jól jönne egy kiadós, páros pizza. A nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen várom a 0629 414 020-as számra.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: A Rádió egy Gong déli mixe időjárás előrejelzéssel folytatódik. A legfrissebb előrejelzések szerint a mostani borulás után délután tiszta, kellemes idő vár ránk. Változóan felhős, napos éggel. Egy-egy gyenge, ártatlan zápornál több nem alakulhat ki a térségben. A szél viszont élénk, erős lökésekkel kíséri a nyugati, északnyugati áramlást. A legmelegebb órákban 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Hétfőn a mainál már több felhő érkezik fölénk, és sokfelé kialakulhat zápor, elvétve zivatar is. A maximumok 32 fok körül alakulnak. Kedden aztán már kevesebb lesz a felhő, zápor is csak néhol fordulhat elő, viszont jócskán fokozódik a felmelegedés. Délután akár 34 fokot is mutathatnak majd a hőmérők. A Daily Mix nem sokára útinformációkkal folytatódik, és már érkezik is Lil Nas X és a That's What I Want.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkerti tóba. Új varázslattal vár a vadkerti tópartja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkerti tó. Oázis a homokhátság szívében.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mix

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A legfrissebb útinformációk következnek a Rádió egy Gong déli mixében. Remélhetőleg az ebéd már a helyére került, ha viszont most indultok a rokonokhoz, az 52-es főúton komoly csapdák várnak rátok. Az M5-ös autópálya csomópontjánál hídépítés kezdődött, emiatt az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum, valamint a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávokat lezárták. Ugyancsak az 52-esen, Fülöpszállás és Solt között, a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak félpályás korlátozások mellett. Ha pedig visszafelé az M5-ös strádát választanátok, Kecskemét térségében a főváros felé tartó oldalon hídfelújítás zajlik. A 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Jó utat kívánok, az utakon vigyázzatok magatokra is, egymásra is. Ray Dalton igazi mai slágerével fokozzuk a hangulatot. Ez a Blood.

0: Bay.
1: Hello, szia Zsolt!
2: Szia Norbi! A szervezeted felkészült már a páros pizzára?
1: Igen.
2: Oké, akkor felkészültél, egyetlen dologra vagyok kíváncsi. Melyik volt az óraslágere? Ki volt az előadó?
1: A halott térszor a szép szeretlet.
2: Tökéletes, szereted ezt a felvételt?
1: Őszinte lehetek?
2: Lehetsz, persze.
1: Nem nagyon. Én nem szeretem ezt a számot, valami nekem nem jön be.
2: Mindegy, ettől függetlenül ez a dal szerencsét hozott neked. Tiéd a két pizza, illetve tiétek a két pizza. Jó étvágyat kívánok hozzá! Van-e kedvenc pizzátok?
1: Én kívánság pizzám, amit én szeretek általában.
2: Reméljük, hogy találsz ilyen pizzát.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: A következő órában is folytatódik a pizza és a dalvadászat. A Daily Mix második órája Taylor Swift igazi mai slágerével indul. Jön a The Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Egy minden elképzelést felülmúló ízkollekcióval, igazi olasz receptek alapján készített pizzapáros lehet a nyereményed, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Max Kávézó és Pizzéria támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: Két új csoportszobával bővül Kadafalva óvodája, hallgatói mentor konferencia az egyetemen, zajlik a védekezés a szőlőkapóca ellen. Demeter Dia vagyok. Két új csoportszobával bővítik a Kecskeméti Kálmán Lajos óvoda kadafalvi tagóvodáját. A beruházásra több mint 400 millió forintos támogatást nyert a város a TOP Plusz keretében, közölte a polgármester. Szemerei Népataki Klaudia tájékoztatása szerint a jelenleg kétszintes intézmény emellett ráépítéssel bővül. Az óvoda így 4 csoportszobássá válik, és a jövőben az eddigi 83 helyett 115 kisgyermek számára tudnak helyet biztosítani. A fejlesztés része eszköz és új bútorok beszerzése, de megújul és bővül a játszóudvar, és akadálymentesítik is az épületet, amely energiahatékonyabbá is válik. A kivitelezés az év második felében kezdődik, és a tervek szerint 15 hónapot vesz igénybe. A munkálatok az óvodában zajló mindennapi nevelőmunkát nem akadályozzák. Hallgatói mentor konferenciát tartotta a GAMF Műszaki és Informatikai Kar, számol be a Neumann János Egyetem. Az eseményt idén 4. alkalommal rendezték meg, az első éves hallgatók támogatására szervezett program zárásaként. A konferencia idei témája az akadálymentesítés volt. A résztvevők két szekcióban 23 előadást hallhattak, több mint 80, többnyire első év folyamos hallgató előadásában. A fiatalok fél éves felkészítését a mentoroktatók és a mentorhallgatók segítették. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapóca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta el a rádiunknak Szűcs Csaba, növényvédelmi igazgató.
5: A NÉVIK aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat az optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
4: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet is. Kezdetben csak a nyugati ország részben, majd estére az ország más tájain is előfordulhat egy-egy futózápor. A nyugati, észak-nyugati szelet térségünkben is kísérhetik élénk, erős széllökések. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórtan futózáporok is lehetnek. 30-31 fok várható.
6: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Ez a Rádió egy gong déli mixe, ahol továbbra is csak igazi mai sláger megy. 10 perccel múlt 1 óra, a vasárnapi ebéd sikeresen célba ért, és most megpróbálja mozdíthatatlanná tenni a végtagjainkat. Ismerős a helyzet. Ahelyett, hogy teljesen átadnánk magunkat a vasárnap délutáni semmittevésnek, tartsuk inkább magasan a fordulatszámot. Laza, kellemes délutánt kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és az egész régiónak, meg persze az online térben velünk pörgő hallgatóknak is. Kormos Zsolt vagyok, indul a Daily Mix második órája, és még egyszer megnyitjuk a báját a hétvégi pizzás roham előtt. Rövidesen az életmód praktikák között elárulok egy olyan 40 másodperces, tiszta zöld titkot, amivel pillanatok alatt ki lehet ütni a délutáni fáradtságot. A frissességhez ráadásul az óraslágere adja a legjobb receptet, ahol ebben az órában is egy újabb gőzölgő páros pizza keresi a gazdáját. Ha meghalljátok a megjelölt dalt, már jöhetnek is a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Mindössze az előadó nevét és a felvétel címét kell megjegyeznetek. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Indul Dua Lipa igazi mai slágere, ez a Break My Heart!

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a Rádió egy Gong déli mixét halljátok. A vasárnapi ebéd utáni percekben az energiaszintünk hajlamos hirtelen szabadságra menni, ami például a volán mögött komoly tompaságot okozhat. Szerencsére van egy olyan pofon egyszerű trükk, amivel másodpercek alatt újraindítható az agy koncentrációs képessége. A kutatások bebizonyították, hogy a szellemi fáradtság azonnali leküzdéséhez elegendő pontosan 40 másodpercig egy zöld növényt, egy fát, vagy akár csak egy természetet ábrázoló képet nézni. Hogy miért működik? Mert a zöld szín látványa olyan a fáradt agynak, mint egy gyors frissítés a számítógépnek. Pillanatok alatt kipucolja a stresszt, és úgy hozza vissza a maximális figyelmet, hogy közben egyáltalán nem esünk ki a napi ritmusból, és nem álmosodunk el. A mérések szerint ez a 40 magányos másodperces zöld nézelődés csaknem a felére csökkenti a hibázási arányt, és azonnal visszahozza a fókuszt. Tehát, ha elálmosodtatok a kormány mögött, vagy a tévé előtt, gyorsan keressetek egy virágcserepet, vagy nézzetek ki az ablakon a fákra. Ezek után pedig következik az óra slágere, két darab gőzölgő pizza a tét, a szám pedig a megszokott 0629-414-020. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek, jegyezzétek meg az előadó nevét és a felvétel címét.
1: Most következik az a dal, melyel tiéd lehet az esély egy dupla, felejthetetlen ízű pizzára.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
1: A Rádió Egy Gong déli mixében a legfrissebb 72 órás időjárási körkép következik. Ma délután marad a változóan felhős napos, tiszta barátságos idő. Legfeljebb egy-egy egészen gyenge zápor frissítheti fel a kerteket. A nyugati, északnyugati szél élénk erős lökésekkel kíséri a délutánt. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül áll meg. Hétfőn már gyakrabban zavarják felhők a napsütést, több tájegységünkön zápor. Elvétve zivatar is kialakulhat élénk széllel és 25-32 fokos maximumokkal. Kedden változóan felhős égre van kilátás. Zápor már csak néhol fordulhat elő. A hőmérők viszont délután 29 és 34 fok közötti értékeket mutatnak. Ennyi volt az időjárás. Nem sokára jövök az útinformációkkal, a folytatásban pedig itt van Guru Josh és az Infinity.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A Rádió 1 Gong déli mixében éppen frissítjük a Strada térképet, mert az M5-ösön van pár hely, ami extra figyelmet követel. A 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópont átépítése miatt a lehajtóág továbbra is zárva van mindkét irányból. Budapest felé fel lehet hajtani, de a Röszke felé vezető oldalon sem le, sem fel nem lehet menni a pályára. Ne feledjétek, hogy a Röszke felé vezető sávban a 121-es kilométernél a Petőfi szállási pihenőt az aszfaltozók teljesen elfoglalták. Emiatt a benzinkutat sem lehet megközelíteni. Ha fogytán az üzemanyag, a 91-es kilométernél, vagy távolabb a 151-es kilométernél álljatok meg. Ha pedig inkább lemenekülnétek az 5-ös főútra, Lajos Mizsénél, a 67-es és a 70-es kilométer között úthibákat javítanak, irányonként váltakozó, egysávos menet mellett. Jó utat kívánok! Nem sokára kiderítjük, melyik volt az óraslágere, és már következik is Loi és a Get Lucky.

0: Igen?
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió Egong stúdiójából Alexandrát keresem.
0: Igen, én vagyok.
1: Szia! Melyik volt az óra slágere? Ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
0: A Valmártól az éget a nap.
1: Tökéletes! Tiéd a két pizza. Melyik pizza a kedvenced?
0: Hát én a sima sonkakuboricásat szeretem igazából.
1: Akkor jó étvágyat kívánok hozzá, és sikerült-e már kipihenni a heti fáradalmakat?
0: Hát én jelenleg is dolgozok, úgyhogy majd nekem holnap lesz ilyen ő.
1: Hasznos munkát kívánok, és utána jó pihenést jövő hétre.
0: Köszi.
1: A következő óra már Vizi Zaláné, indul a mozaik. Én 3 órától várom újra, a nyerni szeretnék üzeneteket. Rövid reklám és a hírek után érkezik Kamrád és a Be Mine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Egy minden elképzelést felülmúló ízkollekcióval, igazi olasz receptek alapján készített pizzapáros lehet a nyereményed, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Max Kávézó és Pizzéria támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
7: Július 30, augusztus 1.
8: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
7: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
8: Második kecskeméti Summerfest.
7: Jegyek oneticket.hu.
9: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
10: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Elérhető a kórházi kisokos újabb része. Útfelújítás kezdődött Kiskunfélegyházán, jó ütemben halad a stadion fejlesztés. Demeter Dia vagyok. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskunvár megyei oktató kórház közösségi oldalán. A betegedukációs sorozat soron következő témája az invazív kardiológia. A legfontosabb felvetésekre Berta Balázs, az invazív kardiológiai osztály osztályvezető főorvosa válaszolt. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, mint hogy milyen tünetek esetén lehet szükség invazív kardiológiai ellátásra, hogyan zajlik a vizsgálat, jár-e fájdalommal, vagy hogy meddig tart a felépülés. Megtisztult a Csukásér környéke egy civil kezdeményezésnek köszönhetően. A Zöldítő Civil Társaság szervezett a napokban hulladékgyűjtési akciót a területen. Az önkéntesek összesen csaknem 2700 kg-nyi szemetet szedtek össze. A 13 köbméternyi hulladékot a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Hétfőn már el is szállította. A közösségi oldalukon azt írják, ha valaki illegális hulladéklerakást észlel, értesítse a Kecskeméti Város Rendészet ügyeletes munkatársait. Megújul a Bajza utca Kiskunfélegyházán, a munkálatok a héten már elindultak. Az első ütemben a Mixát Kálmán utca és a Kafka-Margit utca közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt időszakos forgalomkorlátozásra és közlekedési nehézségekre lehet számítani az érintett területen. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés, olvasható az önkormányzat közleményében. Jó ütemben halad a kecskeméti széktúji stadion fejlesztése. A KOL beszámolója szerint már épül a városi oldali lelátó fölé kerülő tetőszerkezet. A beruházás nem csak esztétikailag fontos, jelentősen javíthatja a nézői komfortot is. A meglévő lelátó alapvetően megmarad, de a mögötte található földtöltést elbontják, és az egész terület korszerűbb kialakítást kap. A beruházás részeként még új fedett nézőteret is kialakítanak, emellett megújulnak a kiszolgáló funkciók is, korszerűsítik a büfét, és megújulnak a vízes blokkok is. A megújult létesítmény várhatóan már a 2026-27-es idény kezdetén fogadhatja a szurkolókat. Ma is több órás napsütésre számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet is. Kezdetben csak a nyugati ország részben, majd estére az ország más tájain is előfordulhat egy-egy futózápor. A nyugati, észak-nyugati szelet térségünkben is kísérhetik élénk, erős széllökések. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórtan futózáporok is lehetnek. 30-31 fok várható.
1: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
12: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megyén Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét így július 5-én, vasárnap, és 14 óra múlt 3 perccel. Arról fogunk beszélgetni itt a Mozaikban a következő percekben, hogy hogyan érdemes és mennyit öntöznünk itt a nagy hőségben, tehát a felelős és helyes kert gondozás lesz majd a témánk Virág Tamással, kecskeméti kertésszel. Emellett pedig beszámolunk arról, hogy idén is elindul a Strandpolis program a rendőrség szervezésében. Minden fontos információval rövidesen jelentkezünk, tartsatok velünk!

0: Itt van már velünk a stúdióban Virág Tamás, kecskeméti kertész, akivel már nem első alkalommal fogunk beszélgetni, és természetesen az lesz a témánk itt a következő percekben, hogy nyáron, ebben a nagy hőségben, ebben a kánikulában hogyan is kell a kertünket gondozni. A legmegfelelőbb módon üdvözöllek itt a stúdióban, szia!
1: Szervusz Zolán, köszönöm a meghívást, örülök, hogy újra beszélgethetünk ilyen nagyon fontos témákban.
0: Kezdjük is az öntözéssel mondjuk, mert hát az a fontosabb téma ilyenkor nyáron.
1: A nyári öntözést említettük, beszéltük, hogy ezt kellene kiveséznünk, tehát a nyári öntözés a fő témája a beszélgetésünknek, ugyanakkor onnan indulnék, hogy van-e egyáltalán miből öntöznünk. 2000-ben Bolívia és Peru határán a Madre de Dios, vagy Isten Anyja nevű folyópartján láttam, hogy áram, hálózati víz és mindennemű közművek nélkül hogyan boldogulnak az őslakosok. Temérdekvízük van, mégsem öntöznek, hanem a folyópartján minden korszerű technológia, mint jégvédelmi háló, talajnedvességmérő szonda, talajtakarás nélkül csodálatos papaját, babot, kukoricát termesztenek. Miért innen indulok el ebben a rendkívül, és szerintem nem csak a kertészkedők számára fontos kérdéskörben? Azért, mert az elmúlt években már magam is lázasan keresem a megoldásokat, és szakemberekkel konzultálok ezekben a témákban. Nem a globális felmelegedésről szeretnék beszélni, klímaváltozásról. A magyar egy olyan csodálatos, kifejező, logikus nyelv, és a napokban a kollégámmal való értekezésünk alkalmával megütötte a fülemet egy szó. Azt mondta, hogy a klíma gyökeresen megváltozott. Én azt mondtam, hogy egyben azt is kimondta, hogy a gyökerekben keresendő a változás oka. Természetesen nem a mi átvitt értelemben használt gyökereinkről van itt szó, hanem abban bízom, hogy a beszélgetésünket mélyebben is fogják értelmezni a hallgatók, és meg fogják érteni a lényeget. Tehát, és most egy picit csapongok, de a végére szerintem össze fog állni. Zala megyében már másodfokú vízkorlátozást rendeltek el. Nem Bács megyében, ahol bizonyos részek már hivatalosan is, már rég félsivataggá vannak nyilvánítva, már évek óta, hanem Zalában, ahol magasabb az évi átlagcsapadék mennyisége, az időjárási változók amplitudója alacsonyabb, és a napsütéses órák száma is alacsonyabb. Tehát majdnem kimondhatnánk, hogy kicsit enyhébb a klíma a doborzatuknak és a magasabb arányú erdőfelületeiknek köszönhetően. Tehát több a gyökérzet, mindig emlegessem ezt a gyökereket, a gyökér, és hogy a gyökerekben keresendő a dolog. A gyökerekről sokat fogok beszélni. Édesanyám valamelyik nap azt tette szóvá, hogy miért öntözök olyan sokat. Hozzáteszem, hogy a nagy átlaghoz képest az egy négyzetméterre jutó kijuttatott vizet, amit én öntözök, kiöntöztem, az jóval alámúlja, a nagy átlagot alámúlja, mindegy, ennek ellenére azt válaszoltam neki, hogy azért, mert most 4 napig egyáltalán nem fogok öntözni, és ez így is volt, most az elmúlt 4 napban egyáltalán nem öntöztem, és hogy nem itt vagyunk, és beszélgetünk, és nem jött el a világ vége. Nagyon sokszor hallom, hogy úristen, mi lesz itt most ebben a melegben, és mindenki ég, és nem tudom. Hát ha az úgy van, akkor az már régen rossz. Tehát majdnem olyan, mintha arról beszélgetnénk, hogy tartsuk infúzión és lélegeztetőgépen a végtelenségig a nem tudom kit még, aki olyan állapotban van életben. Tehát valahol el kell tudnunk azt fogadni, hogy mindennek van egy egészséges, egy józanész keretein belüli határa. Tehát, hogyha a saját lábán vagy gyökerein nem tud megállni az az adott növény, akkor mi tótágast állhatunk. Szóval rákanyarodok az öntözés gyakorlatára. Az első és a legfontosabb a véleményem szerint, hogy arra törekedjünk, hogy ne is kelljen öntöznünk. Tehát árnyékoljunk, hogy minimalizáljuk egyáltalán a talaj, a növények, minden szintben lévő növény rétegnek a felmelegedését, és a vízháztartás kiadását, a talaj ne adja ki, ne párologjon ki, és a növények is kevesebbet párologtassanak. Tehát onnan kellene indulnunk, hogy már eleve prevenció. Hogyan tudunk árnyékolni a kertben? Hát én szívem szerint kérvényt fogalmaznék meg a helyi építési szabályzatok döntéshozóinak, hogy hagyjanak fel azzal a gyakorlattal, azzal az elvárással, hogy a kertek hátsó részébe engedélyezik például a garázsok építését, és ezzel a mai kényelem szinthez hozzászokott oda a kiköltözőket, plusz akár több száz négyzetméternyi térburkolat felület létesítésére ösztönzik, így az a talaj felület nem, hogy nincs takarva, még melegítve is van pluszba. Tehát a kertváros részekből gyakorlatilag kazánokat csinálunk, vagy csináltatnak ezekkel a szabályozásokkal. Ami nem jó ezeknek a térburkolt felületeknek a közelében élő bármilyen növényzet gyökerének, egyáltalán nem. Az ágyos felületeinket ne zúzott kővel, hanem mulcsolt akarjuk, mert az alatt kisebb mértékű a felmelegedés, és a talaj vízháztartásának is jobb a megtartó képessége, vagy a háztartása jobban megmarad. Alacsonyabb a kipárolgás. A gyökerek sokkal jobban fogják szeretni ezt a fajta, tehát a mulcsos takarást.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Virág Tamással, kecskeméti kertésszel.
2: Igazi mai slágerek.
3: Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai slágerek.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is Virág Tamással beszélgetünk, kecskeméti kertésszel, így a nyári fűkert gondozásról. Az árnyékolás elhangzott, nagyon-nagyon fontos ebben a hatalmas hőségben, itt a globális felmelegedés hatására is azért ezt tapasztalhatjuk. A gyep, illetve a fűterületünk árnyékolása az hogyan a lehető legjobb kivitelezni, hogyan csináljuk ezt, ugye az öntözés minimalizálása a cél, ez is elhangzott, illetve az is, hogy törekedjünk arra, hogy minél több zöld területünk, füvünk, vagy zöld felületünk legyen a kertben.
2: A pázsit vagy gyepfelületek ideális esetben egyáltalán létező fás szint közé és a gyep szint közé képezzünk évelő vagy cserje szintet, ami nem csak esztétikailag hat majd a kertünkre, hanem összeköti a két réteget, valamint csökkenti az alacsonyabb szinteken élők felmelegedését, és a kertben található, mára már szinte nem is létező hajnali harmat távozását a kertből. Tehát, hogyha ott van egy jó kis köztes növény szint, akkor jobban bezárja a párát a kertünkbe, és hosszabb ideig meg tudott maradni, talán még kevesebbet kell öntöznünk, vagy még ritkábban lesz szükségük a növényeknek az öntözésre. Fokozatosabbá teszi a pára elillanását, illetve megakadályozza, hogy a szél elfújja, kifújja a kertből azt a minimális kis párát is még, amit talán van a kertben. Az utóbbi években elszaporodott, sajnos az én szememnek fájó látni, de ezekből a betonelemekből épített, hát én inkább börtönfalaknak nevezem a kertvárosokban, legalább ha már úgy alakultak, futtassuk be futónövényekkel. Az a véleményem és a tapasztalatom, pár héttel Spanyolországban a legforróbb részen, Andalúziában, szűk utcákban, és így hamarabb árnyékos utcákban is tapasztaltam, hogy fokokban mérhető a különbség olyan épületek esetében, vagy kőtámfalak esetében, amik be voltak futtatva vadszőlővel, szőlővel, csillagjázminnal, borostyánnal, lilaakáccal, trombitafolyandárral, lonccal, stb. Szándékosan azokat a növényeket soroltam, amelyek nálunk is megélnek. Tehát ezek a Mediterrániumban ugyanúgy kedveltek, és ugyanúgy beillik, mert, és ezt azért mondom most, hogy kanyarodok el megint egy kicsit, mert látom, hogy szeretnénk nagyon ilyen, vagy egyre többet látom, hogy a mediterrán kertet szeretnének itt varázsolni. Ezek ugyanúgy mediterrán növényeknek is nevezhető növények, úgy, tehát alkalmazzuk, és gyönyörűen beleillik, és ha ilyen futónövényekkel befuttatjuk a falat, vagy azt a kerítést, akkor azok csodálatos és gyönyörű illatos klímaberendezésekké tudnak válni a kültéren, és ha már klímaberendezés, akkor ha egy módunk van rá, a kondenzvizet, azt ne az eres csatornába, vagy burkolt felületekre vezessük, hanem ahogy láttam egy barátomnál is, hogy hasznosuljon a kondenzvíz is, a balkon ládájába vezette bele ezt a kis csövet, ahol folyik ki, csöpök ki a klímából a kondenzvíz, és ott legalább hasznosul a cserepes edények tövében, ideális esetben egy fa tövében, mert hát ezek a gyökerek meg fogják hálálni ezt a minden cseppvizet.
1: Ha már árnyékolás az egyik legfontosabb, a teraszt is érdemes árnyékolni, és ezt is gondolom jó lenne növényekkel, zöld területtel, zöld növényekkel megoldani, igaz?
2: Amely kertrészben az épületek, közművek közelsége nem teszi lehetővé, ott ne napvitorlával, vagy polikarbonátos tetővel, stb. Árnyékoljunk, hanem ha tehetjük, vagyis hát szerintem az lenne a legideálisabb, és már láttam gyönyörű lugasokat, és sokkal jobb klíma volt alatta, nagyon jó hűs volt, teljesen más volt az embernek a közérzete, tehát nagyon jó árnyékolásra, tehát a lugas kialakítása sokkal jobb árnyékoló
1: A legfontosabb lehet a fásítás, ha már árnyékolás, minél több fát ültessünk el. Egyetértesz ezzel?
2: A fák a legjobb árnyékolók, és a legeffektívebben egyenlítik ki a klímát. Gyökerekre van szükség a környezetünknek, hogy gyökeres változást hozzunk a klímaváltozás terén, tehát helyezzünk el minél több növényt a talajban, gyökereket hagyverjenek, és meg fogjuk látni, hogy egyre kevesebbet kell majd öntözni. Az az elv, hogy nem ültetünk, mert nincs miből öntözni, az szerintem nem helyes. Ültetni kell, hogy majd egyszer tényleg az legyen, hogy ne kelljen öntözni. Amit elültettünk, azokat pedig ne sokkoljuk azzal, hogy napközben öntözzük, vagy este még egyszer megöntözzük, amikor fel van szerencsétlen növény hevülve, a talaj fel van hevülve, túl hamar el is párolog a talajról, vagy a gyeprétegről, és gyakorlatilag sokkal alacsonyabb a hasznosulása annak a víznek olyankor, sokkal több vizet elpazarlunk ezáltal.
1: Aktuális és nagyon-nagyon fontos kérdés, én azt gondolom mindenkinek, hogy mikor öntözzünk?
2: Én azt gondolom, vagy én úgy szoktam, hogy amikor az óránkénti felbontásban előrejelzett leghűvösebbet jelzik mondjuk hajnalban vagy éjszaka, akkor lenne, vagy inkább azt mondom, akkor lenne legideálisabb öntözni, vagy oda legalább pozícionálni, hogy a nagyja része ott fusson az öntözésnek. Aki teheti, az öntözzön vízgyűjtéjéből, mert hogy már arról is sokat beszéltünk, hogy aki csak teheti, azt a nagyon ritkán, vagy tavasszal, vagy korábban leeső kis csapadékot gyűjtse meg. Ha van tava, vagy úszó tava, akkor azt is nyugodtan használhatja öntözésre, és akkor visszapótolja majd a tóba, vagy az öntözőtóba, vagy a úszótóba a vizet később. Egyébként az a víz tápanyagban és hőmérsékletében is sokkal kedvezőbb a növényeknek, meg a gyökereknek.
1: Hogy mikor öntözzünk, azt tehát megtudhattuk, a lehetőség szerint minél inkább a nap leghidegebb óráiban, ez általában éjszaka jön el, tehát az öntözőrendszer az segíthet. Na de hogy mennyit öntözzünk, az kiderül a zene után.
0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
3: Mert a legjobb zenéket játszátok.
0: Rádió 1 gong. Yeah.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Virág Tamás kecskeméti kertész, akivel arról beszélgetünk, hogy ebben a nagy hőségben, ebben a nagy kánikulában hogyan is gondozzuk a lehető legjobb módon a kertünket, hogy mikor öntözzünk, azt megtudhattuk már, hiszen ezt jó, hogyha akkor tesszük meg, amikor a nap, az adott nap leghidegebb órája van, tehát éjszaka, este, leginkább hajnalban a lehető legjobb ezt megtenni, akinek erre lehetősége van. Na de mennyit öntözzünk?
2: Törekedjünk arra, hogy minél kisebb cseppméretben hulljon a növényeinkre és vagy a talajra az öntözővíz, mert egyébként az is butaságnak hangzik, ugyan, de az évek során összeadódnak ezek a kis csepp kuppanások a talajon, és tudják tömöríteni, az is tömöríti a talajt, ami a gyökereknek megint csak egy olyan tényező, ami nem jó. Jobb, ha laza a talaj. Természetesen a talaj élet mindemellett nagyon fontos ahhoz, hogy azt a vizet be is tudja, hogy lukacsos legyen, levegős legyen a talaj, és azt, ami lehullik vízbe is tudja tárazni a gyökérzónába a talaj, a növény. Amikor felhevülnek a növények napközben, a sztómáik, amelyek nem csak a párologtatás, de a gázok cseréjét is végzik, bezáródnak, vagy minimálisra szűkülnek, így olyankor, hogyha napközben öntözünk, valójában legfeljebb hűti a növényt, de azon keresztül nem vesz fel vizet a növény, így a gyökér is. A gyökér jut vízhez, de ahogy az előbb mondtam, nem ez a legideálisabb. Ugyanakkor bizonyos talajviszonyok mellett, vagy például a cserepes növényekben, mondjuk balkonon, hogyha tűzi a nap nagy részében a cserepet, vagy azt a magas ágyást a nap, akár nagyon fel tud melegedni benne, akár 60 fokosra is a talaj, és hogyha akkor áll benne a víz, akkor mint mondjuk az utóbbi években a főzőműsorokban tanulhattuk, vagy hallhattuk ezt a szót, szabályosan szuvidáljuk, vagy nagyon lassan megpároljuk a gyökereket, tehát kifőzzük, egyszerűen kontraproduktív is tud lenni, még ha a gyökerekhez juttatjuk a vizet, akkor is a nappali melegben, vagy még este is, amikor még nem hűlt vissza a talaj, vagy a gyökérzóna. Öntözzünk tehát ritkábban, ha tehetjük, akkor hosszabban, hogy kényszerítsük a növényeinket a gyökeresedésre, mert azzal, hogy ritkábban adjuk meg neki ezt a földi jót, azzal arra kényszerítjük, hogy menjen mélyebbre, terjedjen jobban szét, nagyobb átmérőbe a gyökere, hogy legyen tároló kapacitása, mert az neki a túlélő képlete, az neki a tároló kapacitása. Így tud az megtörténni, hogy akár lehet, hogy napokig nem tudunk, vagy nem akarunk öntözni, és hogy nem, a növény túl fogja élni, nem fog belepusztulni. Mindezt támogassuk kálium túlsúlyos trágyával. A komplexitást persze fokozottan figyelembe kell venni, a mikroelemeket is pótoljuk, ideális esetben lombtrágyával. Én mindig azt mondom, hogy az tud a legjobban, leghatásosabban hasznosulni, és mióta alkalmazom, egyre több pozitív tapasztalatom van például a huminsavval és a talaj életet támogató oldatokkal kapcsolatban is. Mióta ilyen szereket is használok, a gyepek sűrűbbek, zöldebbek, a növények ellenállóabbak a szárassággal szemben is, illetve a hőséggel, UV-val, UV-sugárzással szemben is.
1: Az is fontos kérdés lehet ebben a témakörben, ebben a melegben, hogy hogyan nyírjuk a füvet?
2: A pázsitot most ebben az időszakban véleményem szerint hagyjuk hosszabbra, akár nyugodtan hagyjuk 6-8 cm hosszúra is, hogy árnyékolja le saját magát, maga tövét, mert jobb az is a gyökereknek. Már vannak dolgok, amiket a mesterséges intelligencia nagyon helyesen jól le tud venni a vállunkról, ezért kezdtük el kiegészíteni a beszélgetéseinket azzal, hogy inkább már belecsempészünk egy kis gondolatébresztőt is. Vannak a világban, Új-Zélandon például van olyan folyó, amit már olyan jogokkal ruháztak fel majdnem, mint egy ember, tehát, hogy annyira védik, kimutatható, hogy a sivatagokban létesülő nagyvárosok, azok mennyire kiszipolyozzák az egész földet, nem csak ott a környéket, nagyon kontraproduktív a víz háztartásra nézve, és azt gondolom, hogy itt Magyarországon egy nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk még mindig. Én nagyon sokat foglalkozok ezzel a témával, hasonlítgatom össze, hogy hol, hogy kertészkednek, hogy gazdálkodnak, hogy művelik a talajt, mikor öntöznek, hogy öntöznek. Véleményem szerint a párásítás lesz egyébként nálunk is, vagy itt legalábbis Kecskemét és környékén a jövő öntözése. Tehát nem feltétlenül kell olyan komoly vízmennyiségeket kijuttatni. Hogyha jó, a megfelelő talaj élet van a talajban, nagy ökérrel rendelkezik a növény, akkor az a túlélő képlete az elegendő lesz ahhoz, hogy ezeket a nagyon száraz időszakokat, ezt az egy-két hónapot túlélje, akár csak párával is. Nem beszélve arról, hogy lehet, hogy nálunk is elzárják majd ilyen téren a csapot, azt mondják, hogy nem lehet öntözni, vagy nem tudom. Tehát azt hiszem, hogy most már erre kéne koncentráltunk, hogy tudjuk azt elérni, hogy ne is kelljen.
1: A gondolatébresztőt ismételtem meg itt a klímaváltozással kapcsolatos gondolataidat, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Csak hogy tudjuk összegezni a hát talán legfontosabbakat itt a gondolatébresztő részen túl az elmondottaktól, akkor kérlek, hallgasd, amit mondok, és hogyha valamit rosszul mondok, akkor javíts ki. Szóval a lényeg, hogy 6-8 cm-nél rövidebbre ne vágjuk a füvet, hogyha tehetjük. A lényeg, hogy akkor öntözzünk ne sokszor, és mondjuk napi egyszer maximum, amikor a leghidegebb hőmérsékleti értéket mérjük, tehát akinek szerencséje van, és ezt öntözőrendszerrel tudja megoldani, az jó helyzetben van. Illetve törekedjünk arra, hogy minél több területen legyen nekünk zöld felületünk, és azok minél olyanabbak legyenek, amelyek tudnak árnyékolni is, tehát rétegesen akár, és így akár elérhetjük azt, hogy öntözni se nagyon kelljen. Erre törekedjünk, ne arra, hogy napi 5-10-szer locsoljunk, mert nem ez a célra vezető.
2: Gyakorlatilag igen.
1: Nagyon szépen köszönöm akkor. Ezek a legfontosabb tapasztalatok, legfontosabb tanácsok és a klímaváltozással kapcsolatos gondolatok is nagyon-nagyon jó, hogy elhangoztak. Virág Tamással, kecskeméti kertésszel beszélgettünk, tehát az elmúlt percekben szívből köszönöm neked ezt a sok gondolatot.
2: Örülök, hogy újra találkoztunk, és jó kertészkedést mindenkinek.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik, a Rádió egy gongon.
1: Javában benne vagyunk a nyári szezonban, de bizony a nyárnak sok veszélye lehet, úgyhogy rendőri szemmel próbáljuk most ezt a témakört kicsit kivesézni. Itt van már velünk a vonal túlsó végén Szalai Andrea, rendőr alezredes, a Kecskeméti Rendőrkapitányság megelőzési alosztály vezetője. Üdvözöllek, szia!
2: Üdvözlöm a rádió hallgatókat!
1: És akkor a nyár veszélyei témakörébe csapjunk is bele. Először az otthonok védelmébe, mert hogy előfordulhat, hogy mi nem vagyunk otthon, vagy akár úgy, hogy otthon vagyunk is, történhetnek problémák. Mit kell az otthonok védelméről tudnunk nyáron?
2: Igen, mindenféleképpen nagyon fontos, hogy ha az otthonunkat magára hagyjuk, akkor indulás előtt ellenőrizzük az ajtók, ablakok zártságát, és soha ne hagyjunk bukóablakot sem nyitva.
1: A közösségi médiában is érhetnek bennünket veszélyek. Erről mit kell tudnunk?
2: Igen, bizony a közösségi platformok ilyenkor nagy divatjukat élik. Ne posztoljanak ki valós időben utazást, vagy utazás terveit, nyaralás helyszínét, vagy nyaralási fotókat, mert ezek az információk az elkövetőknek arról adnak bizonyosságot, hogy üresen álló ingatlan készen várja őket.
1: Így van, tehát így lehet összekötni az otthonok védelmét a közösségi médiával, hogy nem feltétlen jó az, hogyha tudják mások is, hogy mi éppen nem vagyunk otthon. Ez egy nagyon fontos tanács lehet, és ha már nem vagyunk otthon, akkor jó eséllyel a strandon vagyunk, így nyáron. Ugye ott is történhetnek problémák, ott mire kell felhívni a figyelmet. Azon belül pedig a strandpoliszról nem sokára beszélgetünk, de hogy általánosságban a strandról mit kell tudnunk, mint nyári veszélyforrásról.
2: Igen, addig, ameddig az otthonunk védelmében ről beszéltünk, még egy gondolat erejéig, hogy ha lehet, akkor szomszédot kérjünk meg, egy megbízható szomszédot, vagy családtagot, hogy a nyaralás ideje alatt ürítse a postaládánkat, ezzel mondjuk lakott látszatot keltve. És akkor nyilván az értékeink védelme a strandon. Mindig elmondom, hogy a törölköző szív az nem biztos védelem. Az értékeket, a telefon, pénztárca, ékszerek, ezeket helyezzék értékmegőrzőbe, vagy használjanak vízálló tokot. Csak a legszükségesebb mennyiségű készpénzt tartsanak maguknál, bankkártyát, iratokat elkülönítve egymástól biztonságos belső zsebekben. Nagyon fontos, hogy a gépjárműveiket őrzött parkolóban hagyják, és nyilván látható értéket ne hagyjanak benne, azt mindenféleképpen zárják el a csomagtartóba. Nagyon fontos, és itt szeretném felhívni a figyelmét mindenkinek, hogy soha semmilyen körülmények között egyetlen percre se hagyjanak gyermeket vagy házi állatot a gépjárműben.
1: Nagyon fontos tanácsokat hallhattunk azzal kapcsolatban, hogy ha a strandra megyünk, akkor mire is figyeljünk, de tényleg hangsúlyozom, hogy a strandpoliszról, mint külön témakörről nem sokára beszélgetünk, mert ez is nagyon fontos. Viszont azt is szintén említsük meg, hogy ha már a gépjárműben ne hagyjunk például házi állatot és gyermeket végképp nem, azért az előfordulhat, hogy mondjuk fiatalkorút egyedül otthon hagyunk nekik, illetve a szüleiknek mik lehetnek a legfontosabb tanácsok.
2: Igen, a nyári szünetben már nagyon sok gyermek van otthon egyedül. Kérem, tanítsák meg nekik, hogy idegeneket soha ne engedjenek be, ne nyissanak ajtót nekik. A virtuális térben töltött idő is megnövekszik ezekben a hetekben a nyári szünet ideje alatt. Legyen időkorlát, és amennyiben lehetséges, szülői felügyeletet alkalmazzanak a telefonokon a szülők. Ugyancsak ne tegyenek közé kompromitáló képeket, és ne adjanak ki pontos tartózkodási helyet közösségi oldalakon. Ezek nagyon fontos információk.
1: A fesztiválozásról külön azért beszélgetni fogunk, mert ez is egy fontos, és rendőri szemmel is számottevő témakör lehet így a nyári szezonban, de most így röviden, ha már a nyár veszélyeiről beszélgetünk, akkor a szórakozás témakörén belül mire hívnád fel a figyelmet?
2: Igen, ha már nyár és fesztivál szórakozás, akkor nyilván az alkohol csökkenti a veszélyérzetet, így könnyebben válhat bárki bűncselekmény áldozatává.
1: Figyeljünk oda tehát az alkoholfogyasztásra, és akkor ahogyan ígértem, a strandpoliszról is beszélgessünk. Egyáltalán mi ez a strandpolisz, és mit kell erről nekünk tudnunk?
2: A strandpoliszt 2013-ban indítottuk közösen útjára a Híres Sport Nonprofit Kft-vel. Ennek a célja a strand és a fürdő területén a közbiztonság fenntartása, illetve a fürdőző vendégeknek a zavartalan kikapcsolódásának a biztosítása, és természetesen a bűncselekmények megelőzése. Idén 34 fő fiatal döntött úgy, hogy a programunk keretében teljesíti az 50 órás közösségi szolgálatot. Július 6-án fog indulni a program, és augusztus 14-éig fog tartani. 5 órás váltásokban, tehát délelőtt, délután is lesznek járőröző, strandpolisz szolgálatban lévő fiatalok, akiket nagyon könnyű majd felismerni, hiszen fehér pólóban és strandpolisz feliratú baseball sapkában lesznek. Őket a Kecskeméti Rendőrkapitányság állományába szolgálatot teljesítő iskolaőrök fogják koordinálni.
1: És hogy az iskolaőrök hogyan fogják koordinálni a közösségi szolgálatot teljesítő fiatalokat, és mi a feladata az iskolaőröknek itt a strandpolisz keretein belül, és magáról a strandpoliszról még bővebben. A zenét követően fogunk beszélgetni, méghozzá egy iskolaőr szolgálatot teljesítő szakemberrel, Sósné Dászkál Tímeával, úgyhogy tartsanak velünk a kedves hallgatók is a zenét követően.
0: Ez a Rádió egy gong.

0: Itt vagyunk, folytatjuk műsorunkat a zenét követően is, és ahogyan azt már az előző percekben hallhatták a kedves hallgatóink, hallhattátok, a Strandpolisról fogunk beszélgetni, hiszen jövő héttől egészen augusztus nagyjából közepéig a Strandpolison teljesítő, vagy közösségi szolgálatot teljesítő diákokkal is lehet majd találkozni itt a kecskeméti strandokon. Sósné Dászkál tímeával, a kecskeméti rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő iskolaőrrel fogunk beszélgetni itt a következő percekben. Üdvözöllek, szia!
1: Üdvözlöm a rádió hallgatókat!
0: Aki esetleg nem hallotta, vagy lemaradt róla, vagy az ismétlés a tudás anyja, beszéljünk még egyszer pár mondatban arról, hogy mi is az a Strandpolis, mit kell erről a legfontosabb információkat tudnunk.
1: Számomra a Strandpolis szolgálat sokkal többről szól annál, mint hogy a gyerekek teljesítsék az 50 órás közösségi szolgálatukat. Ez egy olyan program, ahol a fiatalok testközelből láthatják, milyen fontos szerepe van a megelőzésnek, a figyelemnek, a felelősségvállalásnak a mindennapokban.
0: A diákok, ugye, akik az 50 órás közösségi szolgálatot teljesítik, ugye ez az érettségihez kell, nekik milyen szerepe van ebben a Strandpolis programban, tehát konkrétan mit tudnak csinálni, vagy mit kell csinálniuk?
1: A diákok részt vesznek bűnmegelőzési feladatokban, figyelemmel kísérik a parkolókat, valamint a strand és a fürdő területét. Már önmagában egyébként a jelenlétük is sokat számít, hiszen egy látható, odafigyelő közösségnek mindig visszatartó ereje van.
0: Az iskola őrök is ott vannak ebben a feladatban, feladatkörben, ugye a személyedben is egy iskolaőrt köszönhettünk, vagy köszönhetünk. Milyen feladatköre van egy iskolaőrnek nyáron a strandon, itt Kecskeméten?
1: Iskolaőrként a mi feladatunk az, hogy koordináljuk őket a nap folyamán, segítsük és irányítsuk a munkájukat, illetve az is, hogy biztosítjuk, hogy minden szervezetten és biztonságosan működjön. Kecskeméten egyébként jelenleg 6 iskolaőr látja el ezt a szolgálatot délelőttös és délutános beosztásban. Így tulajdonképpen az egész napot folyamatos jelenléttel tudjuk biztosítani. Gyakorlatilag mi vagyunk a kecskeméti rendőrkapitányság szemei a strand területén. Folyamatosan figyeljük a környezetünket, próbáljuk időben észrevenni a problémákat, és a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. De a legfontosabb talán mégis az, hogy a fiatalok megtapasztalják a biztonság közösség. Egy kis odafigyelés, segítségnyújtás vagy felelősségteljes jelenlét is sokat jelenthet mások számára.
0: Mennyire hasznos ez a program ilyen szempontból? Tehát itt hallhattuk a célkitűzéseket. Valóban átjön, hogy a diákok megismerik kicsit jobban a rendőrség munkáját egyrészt, másrészt pedig a közösségnek az erejét abban, hogy nyilván a közösségi szolgálatot teljesítik ezáltal, és hát segítik az állampolgárokat a védelmükben. Ez a tapasztalat?
1: Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a gyerekek nagyon fegyelmezetten vesznek részt ebben a programban, bátran oda mernek menni fürdőzőkhöz, esetleg megkérni őket, hogyha nem a kijelölt helyen dohányoznak, hogy fáradjanak oda, mindez hatalmas tisztelettel. Én azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk ezekre a gyerekekre.
0: És akkor még egy tapasztalati kérdés, itt az elmúlt években, mert ugye azt Szalai Andrea rendőr alezredestől hallhattuk, hogy nem első alkalommal lesz már meghirdetve így nyáron a Strandpolis a kecskeméti strandokon, szóval az elmúlt években volt-e bármi fennakadás, komolyabb atrocitás, amikor az iskola őröknek vagy a diákoknak közbe kellett lépni, vagy általában azért zavartalanul szokott a fürdőzés menni itt a strandokon?
1: Hál' Istennek komolyabb problémáról nem tudunk beszámolni. Apróbb problémák voltak, parkolóban találtak a fiataljaink lehúzott ablakokat. Ezt minden esetben jöttek, szóltak hangos bemondóba, bemondattuk a rendszámot, kijött a gépjármű tulajdonosa és felhúzta az ablakot, vagy világítás rajta maradt az autón, és a gyerekek erre mindre odafigyeltek, és teljesen azt mondhatom, hogy flottul mentek le a nyarak a strandon.
0: Bűnmegelőzési szempontból tehát a strand biztonságos, és reméljük a balesetek is elkerülik majd a fürdőzőket így nyáron. Mindent, amit a Strandpolisról tudnunk kell, azt tehát most megtudhattuk. Nagyon szépen köszönöm Sósné Dászkál tímeának, a Kecskeméti Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő iskolaőrnek a beszélgetését.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Készülnek a nemzetközi zsűri fogadására Kecskeméten, új tárlat a Lift galériában. Segítsünk a madaraknak a hőségben. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Készül a nemzetközi megmérettetésre Kecskemét. Hétfőn érkezik a városba az Európai Virágos Városok és Falvak nemzetközi zsűrije. Szemerei Népataki Klaudia polgármester közösségi oldalán azt írja, a program a virágosítás és a zöld felületek mellett szól arról a szemléletről is, amely a természet adta lehetőségek, az épített környezet és a helyi közösségek harmonikus együttélésére épül. A bejegyzés szerint július 6-án bemutatják a Kecskeméten létező számos városi fejlesztés, közösségi kezdeményezés, környezeti nevelési programot és önkéntes akciókat. Kiemelte, a zsűri érkezésére való felkészülésben önkormányzati intézmények, civil szervezetek, oktatási intézmények, gazdasági szereplők és helyi közösségek egyaránt részt vesznek. Kínával ismerkedhetnek a látogatók, ünnepélyes keretek között nyílt meg Szabó Attila Tamás Pillanatok Kínából című fotókiállítása a Bács-Kiskunvár megyei Oktatókórház Lift galériájában, közölte az intézmény. A tárlat Kína természeti szépségei mellett különleges fényeket, hangulatokat és emberi történeteket is bemutat. Az alkotó munkáiban, aki egyébként a kórház központi klinikai laboratóriumának biológus munkatársaként dolgozik, a természet és a tájképek mellett egyre nagyobb szerepet kap az emberábrázolás is. Segítsünk a madaraknak a hőségben, a tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület szóvívője rádiunknak azt mondta, egy egyszerű madáritató a kertben vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
8: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfiaraszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alátét. Mert ebbe egy nagyobb madártat, mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta a friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
7: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet is. Kezdetben csak a nyugati ország részben, majd estére az ország más tájain is előfordulhat egy-egy futózápor. A nyugati, észak-nyugati szelet térségünkben is kísérhetik élénk, erős széllökések. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórtan futózáporok is lehetnek. 30-31 fok várható.
0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerme.

Ez a Rádió 1, Gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Javában benne vagyunk a vasárnap délután sűrűjében, és bár a nap tisztességesen teszi a dolgát, a tikkasztó hőség szerencsére messze jár. 27 fok. Ennél jobb időt kérni sem lehetne a lazításhoz. Lendületes és friss órákat kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és a környék minden talpalatnyi helyének, meg persze óriási pacsi az online streamen velünk lógóknak. Kormos Zsolt vagyok. Néhány perc múlva hozom a futballvilágbajnokság legfrissebb híreit, és a délutáni uzsonna időt elintézzük néhány gyors mozdulat, hiszen folytatódik az óra slágere játékunk. A tét pedig mi más lenne, mint a Max Pizzeria gőzölgő páros pizzája. Bizony, rögtön két darab, mert egy jó vasárnapi beszélgetés mellé egyetlen pizza egyszerűen kevés. A telefonokat érdemes már is kézbe venni, és figyelni a megjelölt dalt, mert ha felcsendül a hangszórókból, jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen. Sok szerencsét kívánok minden játékosunknak! Következik David Guetta és One Republic és az I Don't Wanna Wait. Let's make

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a Rádió egy gong a foci VB legfrissebb híreivel. Franciaország tegnap este 1-0-ra legyőzte Paraguayt, és bejutott a legjobb 8 közé a labdarúgó világbajnokságon. A franciák győztes találatát a már 19 VB gólnál járó Kylian Mbappé szerezte büntetőből. Mbappé ezzel különleges rekordot állított fel. Ő lett az egyetlen játékos a futballtörténelemben, aki 3 különböző világbajnokságon is eljutott legalább 3 gólig az egyenes kieséses szakaszban. Franciaország a következő fordulóban Marokkóval játszik az elődöntőbe jutásért. Rangadóval folytatódik a VB ma 22 órától. Brazília Norvégiával fog játszani New Yorkban. A fogadóirodáknál a brazilok az esélyesebbek, de Norvégiát sokan titkos favoritnak tartják. Brazília már kétszer is játszott Norvégiával, de legyőzni nem tudta. Az 1998-as VB-n a norvégok 2-1-re nyertek a csoportkörben, míg 2006-ban egy felkészülési meccsen 1-1-es döntetlent játszottak. Hajnali 2-től hatalmas erőpróba vár a végső győzelemre törő angolokra, ugyanis a negyeddöntőben az eddig még gólt sem kapó Mexikó lesz az ellenfelük. Ráadásul Mexikó városban, több mint 80 ezer fanatikus mexikói szurkoló előtt. Anglia megint bízhat Harry Kane csatár teljesítményében, aki 2 góljával egymaga fordította meg az előző Kongó elleni összecsapást. Kane ezzel 13-ra növelte a világbajnoki találatainak összmennyiségét, amivel a legendás brazil Pelét megelőzve az örök ranglista 6. helyére lépett előre. Nem véletlen, hogy Laila Moran, brit képviselő azt javasolta, hogy Harry Kane-t üssék lovaggá a labdarúgásban szerzett szolgálataiért. A 32 éves támadó korábban már megkapta a brit birodalom rendjének kitüntetését, ami az első lépés a lovaggáütés felé. Ezek voltak a VB hírei, a folytatásban pedig itt van az óraslágere. Az előadó nevét és a felvétel címét kell megjegyezni, és már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629 414 020-as számra. Óranyereményünk ismét egy páros

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtok!
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

A Rádió Egy-gongon csak igazi mai sláger megy. Egy röpke időjárás előrejelzés következik. Ma estig marad a változóan felhős, napos, remek idő, komoly csapadék nélkül. A nyugati északnyugati szél élénk, erős lökésekkel kíséri a délutánt. A csúcsérték pedig 28 fok körül alakul. A holnapi napon több felhő érkezik fölénk, és több helyen zápor, elvétve zivatar is kialakulhat erős széllel. A hajnali 10-19 fok után délután 25 és 32 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Kedden tisztulni kezd az ég, kevesebb lesz a felhő, zápor is csak néhol fordulhat elő, a nappali felmelegedés viszont alaposan fokozódik. Délután már 34 fokos igazi hőséggel tér vissza a nyár. Nem sokára megérkeznek a legfrissebb útinformációk is, a folytatásban pedig itt van Purple Disco Machine és a Beat Up Your Heart.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: 3:34. A városban és a főutakon most futnak bele a legtöbben a félpályás lezárásokba. Kecskemét belterületén, az 5-ös főúton szinte egymást érik a munkaterületek, a 76-os és a 77-es, valamint a 78-as és a 81-es kilométer között építési munkák miatt van félpályás lezárás. Kicsit arrébb, a 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéket ásnak a földbe, szintén félpályás lezárás mellett. Az 52-es főúton haladók pedig az 5-ös kilométernél figyeljenek nagyon, az autópálya csomópontjánál zajló hídépítés miatt a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávok továbbra sem használhatók. Ugyanezen a főúton Fülöpszállás és Solt között a 35-ös és az 54-es kilométer között több ponton is útépítők szűkítik a sávokat. Vezessetek óvatosan, és ha van útinformációtok, írjátok meg SMS-ben vagy Viberen. Jó utat kívánok, következik Kamrád és a Hug Yourself!

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezető. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: rádió, egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Szia, Anita!
1: Ja, játszani szeretnék!
0: Oké, akkor már is játszunk. Az óra slágerét kerestük. Ki volt az előadó, mi volt a felvétel címe?
1: Well, hello, halott én. Emlékszem Sopronban.
0: Tiéd a két pizza, mit szólsz hozzá?
1: Ó, köszönöm szépen.
0: Túl vagytok már az ebéden, gondolom, ez a délutáni életmentő csomag lesz.
1: Igen, már muffint ütöm.
0: Hogy telt egyébként a hétvégén?
1: Jól.
0: Jobb igen. Az idő, sokkal jobb az idő, mint egy héttel ezelőtt volt.
1: Igen, igen. Nincs az a nagyon meleg.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további szép délután.

0: Kívánok!
1: Ja.
2: A következő óra lesz az utolsó lehetőség arra, hogy ti is nyerjetek két pizzát. A reklámok és a hírek után Teddy Swims-szel jövünk vissza. Érkezik a The Door, és a pletyka rovatban egy igaz történet, egy elfeledett, 100 éves füzetről, ami teljesen megváltoztatta egy kis család életét.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Egy minden elképzelést felülmúló ízkollekcióval, igazi olasz receptek alapján készített pizzapáros lehet a nyereményed, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Max Kávézó és Pizzéria támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
7: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
8: Unod a megszokott programokat? Van valami új Kecskeméten. Próbáld ki a sport és vadászati szimulátorunkat, ahol biztonságos környezetben élheted át az igazi adrenalin élményt. Tökéletes program barátoknak, családoknak, csapatoknak. Versenyezzetek egymással és élvezzétek a garantált jó hangulatot. Keresd minket a Facebookon és foglalj időpontot még ma. Shooting Point. Virtuális koronglövészet és vadászati szimulátor.
9: V6-os motor. 639 lóerő.
10: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
9: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
11: Bármennyit is üt az óra, csobbanj a vadkerti tóba. Új varázslattal vár a vadkerti tó partja. Gyere hozzánk Solt vadkertre, ne legyél a barátunk. Tóparti élményekkel szeretettel várunk. Vadkerti tó. Oázis a homokhátság szívében.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Elérhető a kórházi kisokos újabb része. Útfelújítás kezdődött Kiskunfélegyházán, Jultenben halad a stadion fejlesztés. Demeter Dia vagyok. Elérhető a kórházi kisokos újabb része a Bács-Kiskunvár megyei oktató kórház közösségi oldalán. A betegedukációs sorozat soron következő témája az invazív kardiológia. A legfontosabb felvetésekre Berta Balázs, az invazív kardiológiai osztály osztályvezető főorvosa válaszolt. Olyan kérdésekre kaphatunk választ, mint hogy milyen tünetek esetén lehet szükség invazív kardiológiai ellátásra, hogyan zajlik a vizsgálat, jár-e fájdalommal, vagy hogy meddig tart a felépülés. Megtisztult a Csukásér környéke egy civil kezdeményezésnek köszönhetően. A Zöldítő Civil Társaság szervezett a napokban hulladékgyűjtési akciót a területen. Az önkéntesek összesen csaknem 2700 kg-nyi szemetet szedtek össze. A 13 köbméternyi hulladékot a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Hétfőn már el is szállította. A közösségi oldalukon azt írják, ha valaki illegális hulladéklerakást észlel, értesítse a Kecskeméti Város Rendészet ügyeletes munkatársait. Megújul a Bajza utca Kiskunfélegyházán, a munkálatok a héten már elindultak. Az első ütemben a Mixát Kálmán utca és a Kafka Margit utca közötti szakaszon dolgoznak. A kivitelezés ideje alatt időszakos forgalomkorlátozásra és közlekedési nehézségekre lehet számítani az érintett területen. A fejlesztés célja, hogy biztonságosabbá és kényelmesebbé váljon a közlekedés, olvasható az önkormányzat közleményében. Jó ütemben halad a kecskeméti széktói stadion fejlesztése. A KOL beszámolója szerint már épül a városi oldali lelátó fölé kerülő tetőszerkezet. A beruházás nem csak esztétikailag fontos, jelentősen javíthatja a nézői komfortot is. A meglévő lelátó alapvetően megmarad, de a mögötte található földtöltést elbontják, és az egész terület korszerűbb kialakítást kap. A beruházás részeként még új fedett nézőteret is kialakítanak, emellett megújulnak a kiszolgáló funkciók is, korszerűsítik a büfét, és megújulnak a vízes blokkok is. A megújult létesítmény várhatóan már a 2026-27-es idény kezdetén fogadhatja a szurkolókat. Ma is több órás napsütésre számíthatunk, majd viszont többször megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet is. Kezdetben csak a nyugati ország részben, majd estére az ország más tájain is előfordulhat egy-egy futózápor. A nyugati, észak-nyugati szelet térségünkben is kísérhetik élénk, erős széllökések. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap változóan felhős napos időben lesz részünk, elszórtan futózáporok is lehetnek. 30-31 fok várható.
13: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermegy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenéitek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Ez a Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió egy gong, 10 perccel múlt 4 óra. Elérkeztünk a mai műsor utolsó órájához. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. A nap még magasan jár, a hőmérők 28 fok körüli értéket mutatnak. Ez a kellemes nyári délután tökéletesen tartja magát a térségben. Néhány perc múlva a pletykarovatunkban elmesélek egy elképesztő igaz történetet egy elbalazott 100 éves receptfüzetről, ami egyetlen pillanat alatt forgatta fel egy család életét. De ami a legfontosabb, eljött a legutolsó, mindent eldöntő roham a páros pizzáért. Ez a hétvége utolsó akkordja, több esélyetek már nem lesz. A feladat az utolsó körben is pofon egyszerű. Keresétek meg az óraslágerét, és ha megszólal, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Indulhat a finálé, következik Ray és a Where is my husband?

0: Klíma. www.hhklima.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, vessünk egy pillantást az internet világának egyik legújabb és leginkább inspiráló igaz történetére. Hatalmasat megy most annak a családnak a beszámolója, akik egy régi elhagyatott vidéki ház felújítása során egy elfalazott, kisméretű vaskazettára bukkantak a padláson. A rejtekhely nem aranyat vagy készpénzt rejtett, hanem egy kerek 100 évvel ezelőtt, az 1920-as években kézzel írt, megsárgult receptfüzetet, amely egy egykori dédnagymama titkos kovászos kenyér és kalács készítési praktikáit tartalmazta. A család ahelyett, hogy a fiók mélyére süllyesztette volna a leletet, eldöntötte, hogy inkább pontosan követi az évszázados adalékanyagmentes utasításokat. Az elkészült hagyományos pékárúknak olyan elképesztő sikere lett a környezetükben, hogy a felfedezésből mára a környék legnépszerűbb kézműves péksége nőtte ki magát. Ezután a lenyűgöző történet után már is indul az óraslágere. Ez az utolsó lehetőség arra, hogy elküldjétek a nyerni szeretnék üzenetet, és megnyerjétek a páros pizzákat. Jegyezzétek meg az előadó nevét és a felvétel címét. SMS és Viber számunk 0620 9414 020. Itt várom az üzeneteket.
2: Most következik az a dal, melyel tiéd lehet az esély egy dupla, felejthetetlen ízű pizzára. Az óraslágere a Rádió egy gongon.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A vasárnapi finálé mellé hozom a legfrissebb 72 órás menetrendet, hogy senkit ne érjen meglepetés a holnapi munkahét kezdetén. Ma estig marad a kellemes, változóan felhős napos idő, csapadéknak nincs esélye. Legfeljebb egy-egy gyenge futózápor alakulhat ki a térségben. Hétfőn már gyakrabban takarják felhők a napot, több tájegységünkön zápor, elvétve zivatar is kialakulhat, erős szél kíséretében, 32 fokos maximummal. Kedden változóan felhős napos időre van kilátás, csapadék már csak néhol fordulhat elő, viszont jócskán fokozódik a felmelegedés. Délutánra 34 fokig emelkedik a hőmérséklet. Rövidesen az utolsó útinfók is megérkeznek, a folytatásban pedig itt van egy kis espresszó Sabrina Carpentertől.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
4: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
3: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Itt a Rádió egy gong. Műsorunk végéhez közeledve még egyszer összefoglaljuk a legfontosabb közúti csapdákat, hogy mindenki épségben érjen haza a strandokról és a rokonoktól. Az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópont lehajtó ága továbbra is zárva van, és a Petőfi szállási pihenő is le van zárva aszfaltozás miatt a 121-es kilométernél. Kiskunfélegyházán az 542-es főúton a 70-es kilométernél a 451-es főút előtt kábelfektetés miatt felezték meg az utat, az 5-ös főúton pedig Lajos Mize átkelő szakaszán a 67-es és a 70-es kilométer között, valamint Kecskemét belterületén több ponton is félpályás korlátozások lassítják az esti hazatérést. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió egy gong. Nem sokára az utolsó két pizza is el kell, a folytatásban pedig itt van Lori és a

0: tessék.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Ági!
0: Szia!
1: Az óra slágerét kerestük. Ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
0: Szerintem a felhangzott szó. Senki. Nem tudja senki.
1: Nem tudja senki, rajtad kívül. Tiéd az óra nyereményünk, ami nem más, mint két pizza a Max Pizzeria jóvoltából.
0: Nagyon jó.
1: Sikerült-e kipihenni magatokat a hétvégén?
0: Hát igyekeztünk, annyira nem, mert nem igazán bírjuk a meleget, de igyekeztünk.
1: Azért a hétvége nem volt annyira meleg. Egész jó időben kényeztetett bennünket az időjárás.
0: Igen, kedvezett egy picit.
1: További szép napot kívánok nektek.
0: Köszönöm, szia, szia.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az óra slágere a rádió egy gongon. Egy minden elképzelést felülmúló ízkollekcióval, igazi olasz receptek alapján készített pizzapáros lehet a nyereményed, ha megtalálod az óra slágerét. Az óra slágere a rádió egy gongon. A Max Kávézó és Pizzéria támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
1: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos foterre, és 50-70% kedvezményt számos fekvőbetétre. Vásárolj a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
3: Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Na figyelj! Az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
8: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
9: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
10: V6-os motor, 639 lóerő.
11: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
10: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
12: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A műsor támogatója a Burger King.

a remix. Sajnos nem én csináltam, pedig jó lett volna. Van egy jó hírem, lennök fiúk. 15 percig nem beszélek, csak zene. After Party Show Summer Edition. Enjoy Feeling!

0: majd is sem magyarul, még egy órán keresztül mixerek nektek az igazi mai slágereket, és kivel találkozunk egy kis szünet után, azt is elárulom. Jön Accent, Don't Leave!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 2026. augusztusában Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége. DJ Oti, akinek 99 óta divat az NDK-s haj és hajbán. Aki évek óta több tízezer emberrel akkorát bulizik, hogy az űrben is hallani lehet a rajongók sikongását.

Rádió 1-en, ahol Magyarország legnépszerűbb rádiós műsorvezetője teljes teltház előtt őríti meg a 90-es és 2000-es évek iránt rajongók közönségét.

0: Nincs több esély. DJ Otihoz az út már csak a Rádió Egyen keresztül vezet. Willkommen in Ungarn. Ja, bitte.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Rádió egy.
2: I'm Dua Lipa.
1: Csak. Ma is láger megy. Radio 1.

Ez így van, önök fiúk, egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, még szakítás nélkül. Ahogy mondtam, érkezik Accent és Don't Leave. Nyugaton lehet üzenni bármit, SMS-en, Viberen 0620-311-111-re. Sőt, bekapcsoltunk újra a webcam, tudok lenni engem dolgozni élőben a www.radio1.hu vagy a Radio 1 YouTube live csatornán, jó? Annyi mindent elmondtam, hogy jöjjön az isteni Accent, Don't Leave. Egészen 19 óraig, bulizunk tovább itt a Rádió 1-en!

kazi-kazi imáslágereket. Hát igen, After Party Show Summer Edition. Annyira Summer Edition, érkezik egy igazi nyári feeling. Ő a kedvenc DJ-m, és köszönöm. Üzsel, itt kell mondani, üzsel. Jön Jamaican, ez a szám címe. Hát!

Ez itt a Rádió 88, ez ima is legjárna, megy az egyik üzenik, itt szól Kuki, isteni a mai mixet, csak itt tovább, nagyon szépen köszönöm. Hoppa, egy kis újdonság érkezik, és előtte az az idő, hogy egy picit pörögünk, jó? Gyorsítani fogom a tempót, figyelj, itt kezdődik, hoppa, a legújabb Fischer, és a szem címe.

és info lenne, nyugodtan lehet írni nekem egy SMS a Weber üzenet a 0620-311-111-re. De ahogy mondtam, legújabb fise a Rain, ez az egyik kedvencem. Hangjöre maximálisan, gyerünk!

a Radio Vajdosa kigazima is legyen megy, az egyik ősem egy szól, ez az kukikám. Szia kuki, kisfeleségemnek küldenék valami pörgős számot, itt a kakás pörkölt mellé, mindig teged hallgatunk. Ó, jó kis főzecskés, tényleg. Viber is van, szia kuki, nagyon jó, a két órás mixeid, számot szeretnék kenni, küldöm neked, kedves családodnak, köszönöm. És a francia labdarúgó válogatottnak köszönöm a beolvasod, üdv Attila!

0: m'a dit, moi, j'étais chez Kitchcap Cholny, autre machin de pièce, mon homme qui n'y est. Végret, Leclerc, Amaran Chonier, Kazik, Martin Garrix, Butterfly.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Július 30, augusztus 1.
4: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
3: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest.
3: Jegyek oneticket.hu.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
6: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
5: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
6: Mi így építjük a jövőt.
5: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
6: Légy te is a csapatunk tagja.
5: A jövőt mi alakítjuk.
6: Benne vagy?
5: jelentkezés@infineon.com.
7: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Nem, Miro, nem készülök semmire se.
2: Vagy éppen valószínűleg van valakivel. Fix idő 6-tól 10-ig. A 6-tól 10-ig. Micsáz, bekapcsolod a rádiót, hallott, hogy ott van. A fixen nem tudsz megbukni, mert biztos, hogy benn van a rádióban, hiszen
1: nem
2: hallom a hangját.
1: Ugye miért olyan barátságos mindenkivel?
2: Mert ismerősöm úgy bukott, hogy lefotózták egy autómosóban, tuta nélkül a csaj, és az volt a reklámfotó a lift reklámokban. Jézus Mária! Vittem haza egy pontyot. Azt mondtam, én fogtam, azon buktam meg, hogy nem volt a szája megszúrva.
3: Na mondjuk a itt alapos az asszony.
2: Azért az asszony alapos.
3: Aki ezt átnézi a halat, hogy van-e szúrás a száján.
2: A férjem úgy bukott le, hogy SMS-ben megköszönte nekem az előző éjszakát. Nem baj, csak én anyáméknál voltam a gyerekekkel. A hülye, a hülye.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

jó. Egészen 19 óraig ne tessék csinálni semmit, csak érvezni azt a jó kis mixet, jó? Oké, és ha bármilyen üzenet lenne, nyugodtan lehet írogatni nekem a 0623-111-111-re, Viberen vagy SMS-en, jó? De úgy mondtam, jöjjön Martin Garrix, Butterflies, itt a Rádió 1-en, Hangerő Maximálisan, a buli folytatódik.

Ez itt a Rádió Egy, Jancsak Igazi, ma is legjelmegy, az egyik SMS-t szól. Szia Kuki, a paromnak szeretnék egy zenét küldeni, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és hogy 6 nap múlva irány Rodosz. Ah!

that cookie. Another. 54. 6, 7. M. 5, 4. Talk to you. De nagyon szeretjük. Nagyon. Hangere maximálisan. Bulizunk tovább itt a rádió egyen. Allé hop.

rádió gyanúsak, igazi ma is leger megy. Lányok, fiúk, 18 óra múlt, 52 perccel. Nem sokára vége az After Party Show Summer Edition. De Summer Edition mit jelent? Nyár, ugye? Hát akkor...

0: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl Plusz kártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal. Majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus.

0: az kell, hogy jó legyen.
1: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
2: Strandfesztivál nyitó nap! Robin Schulz! Purple Disco Machine! Timmy Trumpet! Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Gól!
6: Reklámot hallottak.
7: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: De érdekes ez a külön kassa, vagy együtt, nem? Ez is, hogy működik?
9: Hát ő az én generációm, ugye?
8: És teljesen külön kassa?
9: Szerintem ez abból.
8: De abban is van egy leosztás, kifizeti a számlákat. Ki az, aki bevásárol? Néha te, néha ő. Mi a leosztása a különnek? Mi az, hogy külön? Kivesz a gyereknek akkor egy cipőt? Ő, mert az az ő dolga.
9: Bárki, én mindenki. Aki oda jut, aki közel van a plázához.
8: Aki oda jut.
10: És egy idő után nem kezditek el föl, tehát hogy nem kezditek el átgondolni, hogy basszus már azért én a negyedik cipőt veszem, ő meg semmit.
8: Szerintem ez egy fal is lehet egy kapcsolatban, ha egy nő nagyon erősen ragaszkodik ahhoz, hogy ő külön kassza. Az egy függetlenség, értem, de lehet, hogy a férfinek meg fontos ez a fajta. Nem a függ, hogy függ jön a nő, hanem hogy közösen legyenek és gondoskodhasson.
9: De Viki tudja a jelszót a bitcoinokhoz?
8: Nem.
10: Jaj,
8: most már neki is van, és én sem tudom azért. Mi is külön kasszán vagyunk, fizetéskor a számlákat osztjuk. Egy héten ő csinálja a nagy bevásárlást, a másik héten én, nyaralást osztjuk. Nálunk egy gyerek van, de nem az övé, így a gyerek az én költségem, ruhaedzés terén, viszont nagyon sokszor ő is meglepi a gyereket bármivel. Mindenkinek a maradt pénz a saját számláról, és vele gazdálkodik, ami ezen kívül kell neki. Azt írja, hogy három számlánk van, egy a férjemek, egy az enyém, egy közös. A közösse havonta ugyanannyit utalunk, abból álljuk a számlákat, egyéb költséget boltba járás, azon van a megtakarításunk, és a sajátunkkal meg úgy gazdálkodunk, ahogy akarunk. A saját számláról tankoljuk az autónkat, vagy a saját számláról fizetem a pillát, a fodrászt, a kozmetikust, ő a sajátját, a borbét.
9: Ez azért
8: milyen érdekes és egyedi megoldás. Egy közös számla, és mindenki beutal egy hónapban valamennyit.
9: Akkor tanítanak az iskolában arról, hogy hogyan tegyél félre pénzt, azt szokták mondani, hogy úgy kell kezdeni a hónapot, hogy ahogy van bevételed, először azt teszed félre, amit félre akarsz tenni, és csak utána kezdesz költeni a hétköznapi kiadásaidra. Csak ugye itt a problémát abból szokott lenni, hogy az egyiknek van, a másiknak nincs.
7: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most.
6: Rádió 1.
7: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show o Rádiu Egyen.
1: A vonal túlsó végén Kamilla. Szerbusz, Kamilla, hogy vagy?
2: Szia, Kuki. Jól, nagyon jól.
1: Mit jól csináltál már, szabad tudni?
2: Látogatóba voltam a páromnál.
1: Jól sikerült, jó volt?
2: Mondhatjuk, hogy jó volt, igen.
1: Mondhatjuk, ez mit jelent ez, Kamilla?
2: Hát várjuk haza, hogy gyógyuljon, ennyi.
1: Ja, jó, oké, értem. Na, Bibi Rexa, Fitless, New Religion, kinek szeretnéd küldeni, kinek szóljon?
2: Hát a páromnak mindenképpen, a lányomnak, mert ő most vár haza engem, úgyhogy szerintem mire hazaérek, pont meg tudjuk, hogy hallgatni.
1: Igen?
2: Aztán így ennyi, nem mondom ennyi. Ki, amit nem lehet, de egyébként aki bulizni szeretne, akkor azt hallgassa.
1: Mindenkinek, aki szereti.
2: Mindenkinek, aki szereti. Mondani.
1: Velem igen. Jó van, rendben. Köszönöm szépen a telefonát, és kellemes estét. Ciao.
2: Szia.
1: Fitless, Bibi Rexa, New Religion. Újdonság érkezik nálunk. Imádunk.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me feel your love.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, remélem, hogy jól vagytok. Kávon a túlsó végén kit köszöntsünk.
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Úgy kicsit faradt a hangod, úgy tűnik.
2: Ja.
1: Mi történt?
2: Éjszakai lumpolás volt, és még nem hevertem ki.
1: Ahogyok nem egyedül, tegnap zenéltem Ráckevén, és jó kis buli volt.
2: Van az úgy.
1: Van. Jó volt
2: jártam
1: a közönség.
2: Jártam arra egy részét, láttam. Igen.
1: Ja, ott voltál? Tényleg? Jaj, de jó.
2: Ott is, oké.
1: Parti játszavonal túlsó végén, hőném és soraim. Mindenhol megy. Minden klubfesztivál ott van egy nap alatt, vagy egy este alatt, Monsieur Viktor. Na, kértől tőlem Alex Kenji Bambolé, egy jó kis pörgős latin muzsika, kinek szóljon?
2: Igen, az jó, arra fel lehet kelni. Minden fáradt álmos másnaposnak.
1: Jó, oké, rendben. Hát jó, oké. Menj el aludni, jó? Jó? Köszönöm, a telefonáltál. Jó éjszakát!
2: Sziasztok!
1: Hello. Hú, de fáradt volt a hangja tényleg. Állj, pörögünk újra! Alex Kenji, Bambolé, imádom! Itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kiadta a lemenig újjelbe Taylor Swift, ki az, aki mindjárt kiderül? Szia, hogy hívnak téged, egy kereszt neved?
2: Norbert.
1: Norbert, mi újság, hogy vagy?
2: Minden jó.
1: Minden jó, oké. Na kinek szeretné küldeni azt a jó kis Taylor Swift, kinek szóljon?
2: A testvéremnek, Brandonnak.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonáltal, és kívülök neked kellemes estét, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao. Na, lennok fiúk, az egyik SMS itt szól, szia, ki boldog születésnapot kívánok a férjemnek, üzenem, hogy nagyon szeretem. Viszont nem tudom, ki a férjed, és ki vagy te, mert nem értel semmi, de jó. Oké, akkor boldog születésnapot kívánunk neki. Érkezik nálunk a legújabb Taylor Swift, a szám címe Up a Light.
0: 0620 3 111 111. Hívd most! Kuki csak

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefonáló. Szia, ki ez van, szerencsém?
2: Hello, Gizmo vagyok.
1: Hello, Gizmo, mi újság, hogy vagy?
2: Jó, csütörtök péntek szombaton dolgoztam, a pihentem.
1: Pihentel már, jól tetted. És akkor mit szeretnék kiállni tőlem, Gizmo?
2: Egy nagy bogidást.
1: Azaz, jó leszek újra, Mecke Victoria Radio Remix, ugye?
2: Igen.
1: Oké, rendben, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Anikónak, Józsinak, Nikinek, Vibinek, és persze nekkel, egy családodnak is, ki szereti.
1: Oké, nagyon szépen köszönöm a telefonáltal, és kívánok neked egy szuper kedves estét, és pihenjél egy nagyot, jó?
2: Oké, kukit,
1: szia. Ciao, szia. Lennek fiúk előtt az idő, hogy én búcsúzom tőletek, nem menjetek sehova, érkezik a diszkosi csapat egy pár perc múlva. Mi a legközelebb szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: De érdekes ez a külön kassa, vagy, vagy együtt, nem? Ez is, hogy működik?
3: Hát ő az én generációm, ugye?
2: És teljesen külön kassa?
3: Szerintem ez abból
2: fogadó. De abban is van egy leosztás, ki fizeti a számlákat, ki az, aki bevásárol. Néha te, néha ő. Mi a leosztása a különnek? Mi az, hogy külön? Ki vesz a gyereknek akkor egy cipőt? Ő, mert az az ő dolga,
3: bárki, én mindenki. Aki oda jut, aki közel van a plázához.
2: Aki oda jut.
4: És egy idő után nem kezditek el föl, tehát hogy nem kezditek el átgondolni, hogy basszus már azért én a negyedik cipőt veszem, ő meg semmit.
2: Szerintem ez egy fal is lehet egy kapcsolatban, ha egy nő nagyon erősen ragaszkodik ahhoz, hogy ő külön kassz. Az egy függetlenség, értem, de lehet, hogy a férfinek meg fontos ez a fajta. Nem a függ, hogy jön a nő, hanem hogy közösen legyenek és gondoskodhasson.
3: De Viki tudja a jelszót a bitcoinokhoz?
2: Nem.
4: Jó, hát nem lehet.
2: Most már neki is van, és én sem tudom azért. Mi is külön kasszán vagyunk, fizetéskor a számlákat osztjuk. Egy héten ő csinálja a nagy bevásárlást, a másik héten én, nyaralás osztjuk. Nálunk egy gyerek van, de nem az övé, így a gyerek az én költségem, ruhaedzés terén, viszont nagyon sokszor ő is meglepi a gyereket bármivel. Mindenkinek a maradt pénz a saját számláról, és vele gazdálkodik, ami ezen kívül

0: kell neki.
1: Azt írja, hogy három számlánk van, egy a férjemek, egy az enyém, egy közös. A közösse havonta ugyanannyit utalunk, abból álljuk a számlákat, egyéb költséget boltba járás, azon van a megtakarításunk, és a sajátunkkal meg úgy gazdálkodunk, ahogy akarunk. A saját számláról tankoljuk az autónkat, vagy a saját számláról fizetem a pillát, a fodrászt, a kozmetikust, ő a sajátját, a borbét.
2: Ez azért
1: milyen érdekes és egyedi megoldás. Egy közös számla, és mindenki beutal egy hónapban valamennyit.
2: Tanítanak az iskolában arról, hogy hogyan tegyél félre pénzt, azt szokták mondani, hogy úgy kell kezdeni a hónapot, hogy ahogy van bevételed, először azt teszed félre, amit félre akarsz tenni, és csak utána kezdesz költeni a hétköznapi kiadásaidra. Csak ugye itt a problémát abból szokott lenni, hogy az egyiknek van, a másiknak nincs.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Diszkó! A Rádió 1-en BG Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárány Attilával.
5: Hello, hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít, a héten utoljára, de nem kell megcsinálni, gyerekek, mert holnap este 8-tól újra Diszkósít, csak akkor Hanvai PG-vel és DJ Juniorral, most azonban hármasban vagyunk, itt vagyok velük, Bárány Attila!
6: Szavaztok, szép estét mindenkinek, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, DJ Junior vagyok, FM-en, webben, applikáción keresztül, és hát kérem szépen, én köszönöm mindenkinek a tegnapi klub speedes bulit, szenzációs volt, legközelebb egyébként majd karácsony és szilveszter között találkozunk, ahogy azt szoktuk, addigra 31 éves lesz a klub.
7: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig. Én köszönöm neked, meg hát ugyebár a Schulznak, hogy mennyire jót röhögtem rajtatok ezen a délután rendezvényen, és köszönöm Harkának, meg Orsnak a szombat estét, mert ott is nagyon jól éreztem magamat.
5: Na, akkor kezdjünk még az a Side Piece lemezével, a Cry For You-val, köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: 111,3 magas BPM tartalmú adrenalinszínű diszkosít a Rádió Egyen. Na hát, tegnap volt adrenalin. Volt adrenalin, az volt. Ma, hogy bakelitről játszottunk, én nem tudom hány éve nem játszottam bakelitről egyébként elektronikus zenét, úgyhogy több mint egy héten keresztül válogattam el ezeket, és olyanokat találtam, hogy hihetetlen, és nagyon élték. Tehát köszönjük mindenkinek, aki eljött.
1: Én se tudom, hogy hány éve nem játszottam, és azt is tudom, hogy hány évig nem fogok. Tehát...
2: soha! Az összes eléget. Megalább meg se voltak.
1: Igen, de az, hogy soha többet nem, én nem szivatom magamat a bakelittel. Ne,
2: a bakelit egy akkora hülyeség, te jó
0: értem. Én nagyon nehéz. Újra elővettem, és ugye nyilván visszajön, mint az úszás, vagy a biciklis. Egy, megtanulod, akkor az visszajön. De nagyon fura úgy diszkozni, hogy a keverő nézett, hogy körülbelül milyen BPM-ben jött a dal egyébként.
2: Igen.
0: Tehát, hogy nagyjából tudod csatszolni, de ugye ma mostani CD-játszak, majd kérek. Fura egy picit.
2: Van fülem hozzá, mai napig a funky, azt nagyjából azzal rakom össze. De az, hogy ezzel szenvedjen az ember, meg nem tartja a tempót, meg
0: egyszer belefér,
1: megugrik, gerjed, por megy alá,
2: aki életében nem csinálta. Meg legyed mainstream DJ, azt kívánom, 30 évvel ezelőtt, 400 darab lemezzel egyszerre. Úgy, cipeld, öcsém, cipeld. Na, és akkor most jött a Dracula itt a Rádió Egyen, itt rémizgetjük az embereket.

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Junior, Bárjátul és jó magam, Hambai PG. Szerdán belevágunk az 50 órás Guinness rekord kísérletbe. Egyébként ugye bár körülbelül kora este, valamikor pénteken lesz vége, hogyha túlélem, majd beszámolok róla.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek. Névnaposokban többek között az emesék, Sarolták, Antalok, Lottik, Vilmosok, Zoék. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Tauz Erzsébet, Lieszoszkiné, Beáta, Cucor András, Váci Tamás, Sánta András, Kröniger Eszter és Varga Gergely. Istenét és az ünnepelteket.
0: Igen. A Junior meg nem annyira, mert most mutat ilyen rettentő videókat, amiben egyébként diszkozik bakelitről. Ezt mit csinálja?
2: Nem, ez csak úgy megmutattam, hogy így volt otthon a DJ pult összerakva.
1: Fantasztikus. Ez fantasztikus.
0: Hogy örült neki?
1: Jó, és most megyünk tovább, húgalanít a rádió, legyen a diszkosítban az igazi mai slágerek között. Ezt a számot már az április elejé óta meg akartam csinálni, aztán mondtak, hogy ne, mert ez még meg fog jelenni hivatalosan a David Guettával. Hát olyan is lett. Na, menjünk tovább a Shine-nal itt a diszkosítban.

0: én állok. De egy biztos elment a hangom, ti jöttök.
1: Nem mondj, azt nem tudod, hogy merre leszel majd, hanem hogy most mi van.
0: Sokkal nagyobb vagy.
1: Nagyon. Sosem tudom. Meg az jutott még eszembe, hogy egyébként te elmész, és ugye el kell menni egyszer, azt megmondta a Kossuth apánk is, mindnyájunknak egyszer el kell menni. Viszont, amikor ő visszajön, akkor meg én megyek el.
2: Jézus Szent...
1: Mert nekem sem kell majd mennem. Ha el kell menni, el kell menni. Ennyi.
2: Jézus Szent Szűz Mária. Egy biztos, ugyebár, hogy jövő héten Guinness rekord kísérlet, aztán pénteken, miután befejeztem az 50 óra diszkozást, én még elmegyek két helyre játszani, megyek bobozni Balaton Fűzfüre, utána pedig Turkelére, szombaton pedig Balatonfüred, és onnan még lehet, hogy a fővárosba is vissza kell jönnöm. Szóval vasárnap szerintem felejtsd.
0: És most egy dalpremiér következik itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágerek között a Diszkósítben, természetesen Biszenszőben. Annak idején Madonna lemezét, a Musicot nagyon-nagyon sokat játszottam eredetiben, aztán pár héttel ezelőtt hallottam belőle egy egészen használható kis verziót, na én ezt alakítottam át. Úgyhogy ma először itt a Rádió Egyen, Madonna, Music, Biszenszőben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárint Elő és velem Hanvai Pícsivel, totálisan jó a hangulat egyébként tényleg, és magam részről azt tudom ez egészhez hozzátenni, hogy én azért szeretek rádiózni, mert ez engem rendkívül szórakoztat, de tényleg...
1: Valaki nem annyira szórakoztat, ezért vagyunk csak egy órát.
2: Nem, egy valakit nem szórakoztat. De pont az az ember,
1: aki... Ezért mondom,
2: pont egy ember.
0: Igen, lehetünk volna többet, meg voltunk is többet.
2: Miért a 35 dolg?
1: Nyugodjatok meg, még lehet ebből valami. Na, én ezt mondom, hogy lehet ebből valami, úgyhogy...
0: Mondjuk, de...
2: Ha 25-t fogok játszani, 10 év múlva, mert addigra lelassulok.
1: Nem, én csak annyit akartam mondani, hogy ha jobbak lesznek, akkor bármi előfordít.
0: Jobbak? Hát minél jobbak?
2: Én csak rosszabb lehetek. Jó, mehetünk tovább a rádió egyen az igazi mai slágerek között. Már is érkezik a Alec Human és a Black Mamba. Ez annyira AI, amennyire csak lehet.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermely. Búcsúzunk ma estére DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy a jövő héten 4 fellépésem lesz. Pénteken egy privát bulin kezdek, és onnan megyek Bogásra, ahol pár hete egyszer már voltam, de ezen a hétvégén lesz a kamionos találkozó, és ilyenkor rengetegen szoktak lenni a településen. Szombaton pedig egy önkormányzati rendezvényen zenélek Monori Erdőn, és onnan jövök fel Budapestre, ahol a Bad Beach White Classic Partin zenélek. Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
0: Én DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy minden eredeti valódi elérhető a DJ Junior videócsatornán. Július 10-én szombaton jön a Day by Day az új dalom videoklipje a YouTube csatornára.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: is Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni zenékre számíthatok nálunk ilyenkor vasárnaponként is. Tele lesz az adás olyan újdonságokkal, amik nem szólnak sehol máshol. Wilcox, kezdjük el!
2: Csak is a legnagyobb slágereket fogjuk játszani, illetve azokat a dalokat, amiket a klubokban, illetve a fesztiválokon folyamatosan játszunk hétről hétre. Amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Robin Schulz és az AM2PM. Itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: ez játszóknál.
1: Évről évre készítek olyan dalokat, amiket kifejezetten ide a rádió műsorba szánok, és itt szeretnék játszani, pörgetni, de természetesen nagyon sokan hallgatjátok ezeket a dalokat a Spotify-on, illetve a többi streaming felületen, és írjátok meg, hogy tetszik a műsor, ez a World is My Radio Show, itt a Rádió 1-en.

0: egyszerre régi és egyszerre új.
1: Egy olyan ikonikus dal, amit amikor tipikusan meghal az ember, azonnal tudja, hogy ez egy világsláger, anélkül, hogy ismerné korábban. Természetesen azért a későbbi idősebb generációk azok pontosan ismerik, és rengeteget bulisztak erre a dalra. Elég, ha csak annyit mondok, Darude és a Sandstorm. Ebből egy vadonatúj remixet fogok most játszani nektek. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.
2: Hey, you there.
3: Who, me?
2: Yeah, play the Sandstorm track.
3: What do you mean?
2: You know, the one that goes na na na na na na na na na na na.
3: Oh yeah, you mean this one.

0: szét lesz ikonikus klasszikusa az Insomnia megspékelve Bibi Rexával, ez volt a New Religion a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Mit teszünk rá erre, Viacox?
1: Ez egy tipikusan olyan ütem, amit tulajdonképpen bárhol le tudok nektek játszani. Jól működik itt a rádióban, de klubban és fesztiválon is megállja a helyét. Egy kicsit pattogós, techhouse-os alap, mégis van benne egy nagyon jó kis fényesség, amitől tényleg tud működni a nagy színpadoknál is. Ez Benja és a Camarillo Closer. Gyere kicsit közelebb, ez a World Is My Radio Show.

0: Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, Wilcox a lemezjátszói mögött, Tame Impala, Dracula, Gordo, Loco Loco, ezek biztosan jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: is Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Pörgünk tovább, hello mindenkinek, nagyon jól fogtok szórakozni, ha továbbra is minket hallgattok, ezt garantálom, mint egy buli. Olyan velünk ma is a World is Mine Radio Show. Wilcox, menjünk tovább.
2: Amivel indítani fogom az órát, az Hypaton és az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Vagy nagy slágerét indítottuk el, ez a Lokko Lokko.
1: Teljesen véletlenül hallottam, kiszivárgott egy adat, hogy mennyit költöttek a következő zenének a befuttatására. Hát elég, ha csak annyit mondok nektek, hogy azért egy magyar producernek, egy magyar előadónak a zenéjére a tizedét se költik el. Ennek ellenére szerencsére sok sikeres dalról tudunk beszámolni. Ez egy tipikusan olyan sláger, amit eldöntöttek, hogy az lesz. És hát működik is, valljuk be őszintén, ugyanis nagyon jól sikerült. Gordó és a Lokko itt a Rádió 1-en, a Bird Is My Radio Show-ban.

0: előadóknál. Nézzük, hogy mi a most Wilcox.
1: Vannak olyan előadók, akik konzekvensen kitartanak a saját stílusuk mellett, amit elkezdtek képviselni, hiába jönnek a következő és az újabb, frissebb stílusok, ők mégis követik az eredeti saját hangzásukat. Ilyen például Kreider is, aki mindig is kitartott a house-nál és nagyon-nagyon jó zenéket csinált. Ez nem változott, most elhoztam tőle az egyik legújabbat, az Elvis-t, ezzel megyünk tovább itt a rádió egyen, a World is My Radio Show.

barátommal több tracket is készítettünk közösen. Többek között az ő nagy sikerű lavandájának az ötlete is egy picikét tőlem is származik, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen jót ment vele. Az egy jó kis cimborám. Ezt a tracket is együtt készítettük, ő küldte nekem az éneknek az ötletét, és mondtam, hogy basszus, ez nagyon-nagyon jó téma, ehhez kell egy jó kis dörgős alapot készíteni. Így született meg a közös trackünk Mavóval, a What Can I Do. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Ez Joel Corey és a Galantis fantasztikus közös zenéje volt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és érdemes megfogadnotok a tanácsukat, érdemes továbbra is minket hallgatni, isteniek lesznek a zenék a következő egy órában is, gyors helycsere a lemezjátszóknál. És jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél.
3: Felkészültél.
2: Védj egy nagy levegőt.
3: Védj.

0: Mindenkinek zseniális zenékre számíthatok nálunk a következő egy órában is, innentől ezeket Bricklék válogatja. Hello Bricklék, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixemben. Elsőként érkezik Robin Schulz és Sigala slágere, az AM2PM, itt a Virgin Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: ez most?
1: Most érkezik Sonny Fodera Think About Us című dalának Siri Remix változata. Az ausztrál producer egy frissebb, trendy house hangzást adott az eredeti tracknek, miközben meghagyta a dal érzelmes hangulatát. Ez jön most itt a Virgin Radio-ban a Rádió 1-en.

0: Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show, Bricklék a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Jön Zoo ikonikus lángere, a Fade It ezúttal Blacklist verziójában. A dal egy komolyabb, feszesebb hangzás kapott ezzel a remixel. Ez jön most itt a World is Mine

0: végre együtt egy nem akármilyen közös dalban, ez volt a Save Me Tonight. A Word Is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, Bricklék a lemezjátszóknál, és maradunk a friss megjelenéseknél.
1: Érkezik Alex Kenji Bambolé című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house track.

0: a New Religion a Rádió 1-en, a 30's Mind Radio Show-ban vasárnap este. Napriklék, nézzük, hogy mi érkezik most itt a legvégén.
1: Zárásként egyébként a kanadai producer ikonikus slágerét hoztam el, Deadmau5 brazil című zenét, így a nyár alkalmával annyira passzol hozzá. Igazi nyugtató csillesi, kiülsz az éjszakába, vagy akár csak egy vízpartra, és ott ellazulsz. Ezzel zárom a mai mixemet. Legyetek rosszak, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi, köszi szépen mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szépen!

0: Földizmány Rádió Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Lady Gaga és az Abrakadabra. Azt a dalt hozom most az énekesnőtől, ami a nagy visszatérése volt, hát még 2025-ben a mélyen megjelenésével, a picit sötétebb, dark, popos, industriálisabb pop gyökereihez. Bár a feketeöves Gaga rajongók már hallottak ebből a dalból korábban is részletet, a 2024-es párizsi olimpia idején a hotel szobája ablakából egy rövid részletet játszott le a dalból, ami azóta meghódította a világot, ezt hozom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Tiesto után pedig maradunk még a holland sztár DJ-knél, Szemfeltet hozom, aki elmesélte nekem a Rádió 1 születésnapi fesztiválon a backstage-ben, a fellépés előtt, hogy ő pont abban a klubban kezdett DJ-zni, ahol Tiesto, és amikor ezt elmesélte a karrierje kezdetén Tiestónak, Tiesto, mint egy ilyen támogató keresztapa, nagyon sokat segített az ő karrierjében is. Hozom már is Szemfeltet, ez a Heart Like Mine, amit nagyon-nagyon szeretünk tőle.
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Izmos DJ folytatásban Joel Corey, aki megtáncoltatta már a Rádió 1-eseket élőben a Budapest Parkban egy születésnapi fesztiválunkkal korábban. És hát mondtam, hogy régebben mindig vitte a fellépésekre az anyukáját, de most már a párját viszi magával. Na most megnyugodtam, mert hogy posztolt nem olyan rég egy fotót, hogy vidd el az anyukádat a munkahelyedre, hét van, és az anyukája ott van vele a DJ-szetteken, de az új asszony is. Ez

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagy-Britanniából hozom Rayt, a fantasztikusan tehetséges énekesnőt, dalszerzőt, producert, nem tudom hány titulusa van még. Nem tudom, hogy az aktuálisan készülő új dalait hol tárolja jelenleg, de biztos, hogy tanult a tavalyi esetből, amikor is ellopták a dalszövegeit tartalmazó füzeteket, az új lemezhez készült jegyzeteket, hát meg az autóját is. Szerencsére pár hónap múlva minden sértetlenül előkerült. Ray, Where's My Husband? Ezt a dalt hozom most.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy fiatal olasz DJ producer a folytatásban Hypotone, akit nagyon-nagyon megkedvel David Guetta, egy műfajnak köszönhetően, ez pedig a Future Rave, ami nem csupán egy zenei stílus, hanem egy tudatosan felépített híd a mainstream, EDM és az underground techno sötétebb világa között, és hát ebben a stílusban is készített dalokat Hypotone. Itt kezdődött az ő barátságuk, most ezt a dalt nagyon szeretjük tőle. Jön az Out of My Head.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, most egy generációkat összehozó Rádió 1-es kedvenc Bibi Rexha, Faithless és a New Religion. 36 éves jelenleg a brooklyni születésű, egyébként albán felmenőkkel rendelkező sztár. Olyan slágereket írt, mint a Monster, az Eminem és Rihanna dal, de készített dalokat Selena Gomeznek, Nick Jonasnak, együtt dolgozott Dolly Partonnal, Snoop Dogg-gal, Cardi B-vel, Pitbull-al, és 5 olyan dala van, amit több mint 1 milliárdszor streameltek, köztük van például az I'm Good, ugye a David Guettával közös egykori top 500 nyertes dal, ez pedig az aktuális kedvenc, Bibi Rexha-tól és a Faithless-től a New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak